0: Szerintük a politikai bizonytalanság elhúzódása tovább növeli a már amúgy is gyengén teljesítő román gazdaság kockázatait. A stabilitást pedig egy többségi vagy egy parlamenti támogatással működő kisebbségi kormány teremthetné meg. A Frames gazdasági szaklap elemzésében különben kiemeli, hogy az első fél évben 3855 vállalkozás vált fizetésképtelenné, ami 8 éves csúcs. A reálgazdaság már a politikai padhelyzet előtt is nehéz helyzetben volt, a kormányválság azonban meghosszabbítja és súlyosbítja ezeket a problémákat. Valószínűleg novemberben adják át az A3-as autópálya Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti szakaszát. Jelenleg az aszfalt csupán a Berettyó-Széplaki viadukt déli hídfőjének közelében, valamint a Márkaszék térségében kialakított félcsomópont bekötésénél hiányzik. Bár hátra van még az olajkutakon átvezető felüljáró építése, ám ez nem feltétele az autópálya megnyitásának, így várhatóan nem akadályozza majd a szakasz forgalomba helyezését. Amennyiben a becslések beigazolódnak, és a Berettyó-Széplak Bisztra-Terebes szakaszt novemberben, a Bisztra-Terebes Bihar szakaszt pedig decemberben átadják, akkor megszakítás nélkül lehet majd autópályán közlekedni Szilágynagyfalutól a Bors 2 határátkelőig, onnan pedig tovább az M4-es magyarországi autópályán. A romániai állampolgárok 70%-a használ jelenleg valamilyen mesterséges intelligencia eszközt. Ugyanakkor a válaszadók 52%-a egy AI által megfogalmazott szöveget emberi alkotásnak tulajdonított. Derül ki egy a napokban közzétett felmérésből. A kutatás arra is rámutat, hogy az alkalmazási arány jelentősen eltér az egyes generációk között. Míg a baby boomer korosztálynak mindössze 39%-a él ezekkel a lehetőségekkel, addig az X generációnál 66, az Y generációnál 72, a Z generációnál pedig már 89%-os ez az arány. A kutatás részeként egy gyakorlati tesztet is elvégeztek, ahol a résztvevőknek két rövid szöveg közül kellett kiválasztaniuk az ember által írt változatot. A válaszadóknak mindössze 48%-a azonosította helyesen az emberi szöveget, míg 52%-uk az algoritmikus tartalmat vélte emberinek.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bak elé.
1: Nagyváradi Rádió, nagyváradiaknak. Ez a Plusz FM Nagyvárad.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jóval kevesebb energiát használunk el, mint 10 évvel korábban. Valójában az ipar szükséglete lett kisebb, a lakossági fogyasztás nőtt. Versenytárgyalást írt ki a Jádvölgyi víztározó és Csarnóháza közötti 8,7 km hosszú út korszerűsítésére Bihar megye tanácsa. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Alig 50 terawatt per óra villanyáramot fogyasztott tavaly Románia, közel 10%-kal kevesebbet, mint egy évtizeddel korábban. Az energiaigény csökkenése kizárólag az ipar leépülésének a következménye, mivel a lakossági fogyasztás enyhén emelkedett. 2025-ben a csúcsidőszakokban felhasznált elektromos energia mennyisége 5-10%-kal maradt el a 10 évvel korábbitól, nem érte el a 9000 megawattot. Ugyanilyen folyamat játszódott le a gázfogyasztás terén is. 2016-ban 12 milliárd köbméter földgázra volt szükségünk, aminek 60%-át az ipar használta fel. Az adatok azt mutatják, hogy tavaly már csak 9 milliárd köbméter volt az országos fogyasztás. Ehhez a csökkenéshez több tényező együttes hatása vezetett. Az utóbbi években a telek a korábban megszokottnál enyhébbek voltak, ezért a fűtés kevesebb földgázt igényelt. Jövőre várhatóan megfordul a trend, növekedésnek indul a gázfogyasztás. Ez annak lesz az eredmény, hogy újraindul a termelés a romgáz által átvett Azomüresben, illetve elkészül a radnóti és a marosnémeti gáztüzelésű erőmű. Versenytárgyalást írt ki a Jádvölgyi víztározó és Csarnóháza közötti 8,7 km hosszú út korszerűsítésére Bihar megye tanácsa. Az önkormányzat szerint az út jelenleg szűk és rossz állapotban van. Modernizálásával azonban könnyebben megközelíthetővé válik a Jádvölgyi víztározó és Biharfüred egy olyan vidéken, amely erős turisztikai potenciállal rendelkezik. Az utóbbi hónapokban a megyei tanács több lépést is megtett e szakasz felújításáért. Áprilisban európai uniós pénzforrásokra pályázott az Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökségnél a műszaki gazdasági dokumentáció kibocsátására és sikerrel járt. A projekt értéke bruttó 1,4 millió lej, amely összeg 98%-a visszanemtérítendő támogatás. Jelentős változás előtt áll a tejipar. Az Európai Unió új csomagolási szabályai miatt a feldolgozóknak fokozatosan át kell alakítaniuk a tej, a joghurt, a tejföl, a vaj és a sajtok csomagolását. A tejipari átállás komoly beruházásokat igényelhet, miközben az uniós szabályozás célja a csomagolási hulladék és a fölösleges anyagfelhasználás visszaszorítása. Statisztikák szerint a csomagolások az Európai Unióban keletkező hulladék legnagyobb forrását jelentik. Az uniós szabályozás szerint a tárolóedényeket és egyéb csomagolásokat úgy kell megtervezni, hogy kizárólag a termék védelméhez szükséges mennyiségű anyagot használják fel, mellőzve azokat a fölösleges elemeket, amelyek indokolatlanul növelik annak a térfogatát vagy tömegét. Ezzel párhuzamosan minden forgalomba kerülő csomagolásnak meg kell felelnie az újrafeldolgozhatóságra vonatkozó uniós követelményeknek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Újabb történelmi csúcsot döntött a lej euró árfolyam. Az állami számvevőszék szerint vakon vezetik be a reformokat a romániai oktatásban. Kötelezővé tenni az elektromos rollervezetők számára a bukósisak használatát egy parlament előtt lévő törvénytervezet. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Soha nem volt még ilyen gyenge a román deviza az egységes európai fizetőeszközökhöz mérten. Tegnap a Román Nemzeti Bank 5,27 lej per eurós referencia árfolyamot adott ki, ami történelmi csúcsnak számít. A történelmi csúcsot a májusi kormánybuktatás miatt kialakult politikai válság közepette érte el az árfolyam. Akkor 5,26 lej per euró volt a referencia árfolyam. Azután valamelyest lenyugodott a helyzet. Az elmúlt 4 hónapban az euró tegnap lépte át először az 5,26 lejes küszöböt. A bankközi piacon az árfolyamnak voltak olyan pillanatai, amikor ennél magasabb szinten állt. Az egyre gyengülő lej dráguló bolti árakat és szolgáltatásokat, magasabb számlákat és albérleti díjakat jelent a mindennapi életben. Anélkül módosítják a középiskolai tantervet, hogy az oktatási minisztérium szisztematikusan beépítené a munkaerőpiac elvárásait. A munkáltatókkal való együttműködés elégtelen, az állam pedig nem követi egységesen a végzősök sorsát a középiskola befejezése után. Ezek a legfőbb megállapításai a számvevőszék 2026. szeptemberében közzétett jelentésének, amely egy olyan oktatási rendszert ír le, ahol a reformokat a reálgazdaságból és a diákok szakmai életútjából érkező visszajelzések szinte teljes hiányában hajtják végre. A megállapításokon túl a jelentés egy olyan rendszerképét vázolja fel, amely alig rendelkezik olyan visszacsatolási hálózattal, amelyből megtudhatná, a leadott tananyag valóban a gazdaság által igényelt készségeket eredményezi-e. A romániai oktatási rendszer a tanár-diák-szülő partnerség köré épül, miközben a munkaerőpiac bevonása a közoktatási politikák és stratégiák meghatározásába korlátozott. Kötelezővé tenni az elektromos rollervezetők számára a bukósisak használatát egy parlament előtt lévő törvénytervezet. A szigorítást azonban ellenzi a Bolt és a Lime. A két nagy szolgáltató szerint nem indokolt, hogy a szabály csak a rolleresekre vonatkozzon. Ráadásul a kötelező sisak jelentősen visszavetheti a bérelhető rollerek használatát is. A jelenlegi szabályok szerint a 16 év alatti kerékpárosoknak és elektromos rollervezetőknek akkor kötelező bukósisakot viselniük, amikor az úttesten közlekednek. A tervezet azonban jelentősen szigorítana ezen. A cégek nem a sisak használatának fontosságát vitatják, hanem azt kifogásolják, hogy az általános kötelezettséget kizárólag az elektromos rollerekre terjesztenék ki. Szerintük ugyanis egy nagyobb sebességgel haladó kerékpár sem feltétlenül jelent kisebb kockázatot.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy vára.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Drágább hitelek, elhalasztott beruházások, bezáró cégek. Ez az ára a hosszú hónapok óta tartó politikai padhelyzetnek. Valószínűleg novemberben adják át az A3-as autópálya Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti szakaszát. Gyorsan nő a mesterséges intelligencia elfogadottsága Romániában. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miközben a politikusok tárgyalási fordulókban mérik az időt, a gazdaság számára minden elvesztegetett hét magasabb kamatokat, elhalasztott beruházásokat, redőnyüket lehúzó vállalkozásokat és kivándorló munkavállalókat jelent. Kongatják meg a vészharangot a hazai gazdasági szakemberek. Szerintük a politikai bizonytalanság elhúzódása tovább növeli a már amúgy is gyengén teljesítő román gazdaság kockázatait. A stabilitást pedig egy többségi vagy egy parlamenti támogatással működő kisebb kormány teremthetné meg. A Frames gazdasági szaklap elemzésében különben kiemeli, hogy az első fél évben 3855 vállalkozás vált fizetésképtelenné, ami 8 éves csúcs. A reálgazdaság már a politikai padhelyzet előtt is nehéz helyzetben volt, a kormányválság azonban meghosszabbítja és súlyosbítja ezeket a problémákat. Valószínűleg novemberben adják át az A3-as autópálya Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti szakaszát. Jelenleg az aszfalt csupán a Berettyó-Széplaki viadukt déli hídfőjének közelében, valamint a Márkaszék térségében kialakított félcsomópont bekötésénél hiányzik. Bár hátra van még az olajkutakon átvezető felüljáró építése, ám ez nem feltétele az autópálya megnyitásának, így várhatóan nem akadályozza majd a szakasz forgalomba helyezését. Amennyiben a becslések beigazolódnak, és a Berettyó-Széplak Bisztra-Terebes szakasz novemberben, a Bisztra-Terebes Bihar szakasz pedig decemberben átadják, akkor megszakítás nélkül lehet majd autópályán közlekedni Szilágynagyfalutól a Bors 2 határátkelőig, onnan pedig tovább az M4-es magyarországi autópályán. A romániai állampolgárok 70%-a használ jelenleg valamilyen mesterséges intelligencia eszközt. Ugyanakkor a válaszadók 52%-a egy AI által megfogalmazott szöveget emberi alkotásnak tulajdonított. Derül ki egy a napokban közzétett felmérésből. A kutatás arra is rámutat, hogy az alkalmazási arány jelentősen eltér az egyes generációk között. Míg a baby boomer korosztálynak mindössze 39%-a él ezekkel a lehetőségekkel, addig az X generációnál 66, az Y generációnál 72, a Z generációnál pedig már 89%-os ez az arány. A kutatás részeként egy gyakorlati tesztet is elvégeztek, ahol a résztvevőknek két rövid szöveg közül kellett kiválasztaniuk az ember által írt változatot. A válaszadóknak mindössze 48%-a azonosította helyesen az emberi szöveget, míg 52%-uk az algoritmikus tartalmat vélte emberinek.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Péntek van végre, 13 óra is itt a hétvége, de addig is mindent megteszünk, hogy könnyebben induljon és teljen a napotok. A Reggeli Pluszban ezúttal is hosszú Sanyi. Szeptember 25-e van, és nyilván ma a hét utolsó munkanapján is gondoskodok a jó hangulatról is itt a 89,6-on, és persze ezt most is a legjobb Plusz FM-es slágerekkel teszem, olyanokkal, mint az adásindító Shakira és Burna Boy közös dal. Érkezik tőlük a Die Die!
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

Nelly Furtado is tőle az All Good Things, és hát igen, alapvetően jó dolgok lesznek ma időjárás tekintetében. Többnyire napos időnek ígérkezik a mai, bár így a reggeli órákban lehet némi felhősödés, délután pedig szintén egy ilyen felhősebb időszakban akár kevés eső is, de jelentősebb mennyiségű egyáltalán nem lesz. És hideg sem annyira, jelen pillanatban 12 fokot mérhetünk, a napi maximum pedig az elmúlt napokhoz hasonlóan olyan 19-20 fok körül alakul majd, enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket. Az, hogy mennyire terheli a forgalom az utakat, az jelen pillanatban ugye még nem tudom, mert nem kaptam tőletek infókat eddig, de lassan majd biztosan megosztjátok velem, hogy mi újság az utakon. Egyébként ilyenkor még azért könnyen járhatóak a város és a megye útjai jellemzően, de ha ti ezt másképp látjátok, akkor rajta ne fogjátok vissza magatokat. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjátok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig hozom számotokra a továbbiakban is a titeket érintő legfontosabb infókat.

jó reggelt Nagyvárad! Az előbbi Peggy Gou és Ira Starr vadjúj közös dal a Woman is bizonyítékét szolgál arra, hogy a legnagyobb slágereket hallhatjátok itt a reggeli pluszban, és persze a legfontosabb tudnivalókat is, például, hogy forgalomkorlátozást vezettek be november 25-ig Nagyváradon a Drágoswoda úton, a vasúti felüljáró környékén. A forgalom mindkét irányba egy-egy sávon halad, a Szeleusulúj utca felől Kolozsvár irányába haladó járművek a vasúti híd közelében egyetlen forgalmi sávon közlekedhetnek, a Kolozsvár felé a városközpont irányába tartó forgalmat pedig a Drágoswoda út felszabadult szemközti sávjába terelik. A korlátozásokat a vasúti infrastruktúra korszerűsítési célzó munkálatok miatt vezették be. Mi pedig a kellemes ébredésetek érdekében adjuk a továbbiakban is a legnagyobb slágereket.

Öreget Nagyvárat, 6 óra 38 perckor, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki már most szól, hogy hétfőtől lezárják egészen október 4-ig a forgalmat a 190-es megyei út, ez ugye, ami a Máté Korvin folytatása Bors irányába és az egyes országutat összekötő utat. A korlátozás alól kivételt képez a Komau telephelyéhez vezető szakasz, az egyes országút felül is teljesen lezárják erre az összekötő útra vezető kijáratot a körforgalomnál. Továbbra is behajthatnak azonban azoknak a cégeknek a járművei, amelyek közvetlenül a kijárat közelében a vasúti átjáró előtt működnek. A korlátozás idején az 5 tonnánál kisebb megengedett ösztömegű járművek a 190-es megyei út, Bors, egyes országút útvonalon közlekedhetnek, az 5 tonnánál nehezebb járművek számára pedig a 190-es megyei út, Bihar-Püspöki, 19-es országúti körforgalom, Nagyszántói út, 71-es községi út, a DEX16-os, ez ugye az autópályás elkerülő, és az egyes országút közötti útvonalat jelölték ki, ugyanezt az útvonalat kell használniuk az ellenkező irányban közlekedőknek is, úgyhogy ez majd okozhat némi keserű szájízt, de természetesen, ha bennünket hallgattok, akkor mindezt lehet egy kicsit ellensúlyozni, és ha már keserűség, akkor érkezzen a keserű méz a United előadásában.

Tengeri Plusz a Plusz FM-en, könnyű napot kívánok minden Várdinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz, és amúgy ezt megtehetitek a 0359 17 22 22-es telefonszámunkon, valamint a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkon. Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Mert közeledik szeptember vége, lassan megtelnek a kamrák, rotyog a fazékban a szilva, üvegbe kerül a barack, a konyhába pedig egymást követik az illatos színes készítmények. Ez a mostani időszak hagyományosan a befőzések ideje. Érdekelni is ennek kapcsán, hogy ti mit raktatok el a kamrába télire. Várjuk akkor a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban, de addig is hozom nektek a mindannyiunkat érintő történéseket.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nőtt a részmunkaidős állások iránti kereslet. Egyre többen vállalnak másodállást a megélhetésért. Teljesítménykorlátozás jöhet a kezdősofőröknek. 2 évig nem vezethetnek erősebb autókat. Minden harmadik 15 éves gyereknek gondot okoz az egyszerű szövegek megértése. Ezért az Európai Bizottság létrehozza az Európai Írástudási Koalíciót. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen megnőtt a részmunkaidős állásokra benyújtott jelentkezések száma, derül ki az eJobs online állásportál adataiból. A felületen közzétett adatok szerint éveleje óta 1,3 millió jelentkezést regisztráltak, amint egy 27 ezer elérhető részmunkaidős állásra. A toborzó platform képviselői szerint a megnövekedett érdeklődés egyértelműen azt mutatja, hogy a munkavállalók igyekeznek kiegészíteni jövedelmüket a nehezedő gazdasági körülmények között. A legtöbben nem a főállásukat akarják feladni, hanem jelentősebb karrierváltás nélkül próbálnak pluszbevételhez jutni. A teljes munkaidős állás mellett vállalt másodállás a többség számára átmeneti megoldást jelent egy-egy anyagilag nehezebb időszak áthidalására, vagy egy nagyobb vásárlás finanszírozására. A legkeresettebb szektorok között a kiskereskedelem, a turizmus, a szolgáltatások, a reklám és PR, az élelmiszeripar, a call centerek, valamint a pénzügyi és biztosítási szektor szerepel. Teljesítménykorlátozás vonatkozhat a kezdősofőrökre a jogosítvány megszerzését követő első 2 évben. A tervezet szerint a kezdősofőrök az első 2 évben nem vezethetnének olyan személygépkocsit, amelynek teljesítménytömeg aránya meghaladja a 75 kW tonnánként, ami hozzávetőleg 102 lóerőnek felel meg. Ez egy 1,3-1,5 tonna tömegű autónál 120-130 lóerős maximális teljesítményt jelentene. A korlátozás nem konkrét autótípusokra vonatkozna, hanem minden esetben a motor teljesítményét és az autó tömegét vennék figyelembe. Vagyis ugyanaz a modell egyik motorváltozatával beleférhet a határértékbe, egy erősebb változatával viszont már nem. Az Európai Bizottság létrehozza az Európai Írástudási Koalíciót. A kezdeményezésben iskolák, oktatási intézmények, könyvtárak, kulturális szervezetek, illetve tanárokat, szülőket és diákokat képviselő szervezetek vesznek részt. A program célja, hogy az olvasás és írás tanításával foglalkozó szakemberek megosszák egymással tapasztalataikat, és közösen keressenek hatékony módszereket a készségek fejlesztésére. Külön figyelmet fordítanak a kisgyerekek fejlesztésére, de a pedagógusok és más szakemberek képzésére is. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy az uniós fiatalok jelentős részének gondot okoz a szövegértés. A 2025-ös PISA felmérése szerint az EU-ban élő 15 évesek 31%-a nehezen ért meg egyszerű szövegeket.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Időnként felhős lehet ma az égbolt Nagyvárad és környéke felett, különösen most a reggeli órákban, de jelentősebb csapadékra továbbra sem kell számítani. Jelenleg 12 fokot mutatnak a hőmérők, a napi maximum pedig az elmúlt napokhoz hasonlóan alakul, olyan 19-20 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán, enyhe légmozgás felett is, fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: November 1-ig az aluljáró építési projekt munkálatai miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát. A Körös Áruházszól a 79A számú ingatlan térségéig. A lezárás a Múzeológiai utcát is érinti, itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet közlekedni jelenleg. A Nagyváradi Városháza arra kér benneteket, hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárások idején használjátok a kijelölt kerülő utakat.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! A Reggeli Pluszt halljátok a mikrofonnál a következő fél órában is csak hosszú annyival, de azt követően már Szegedi Máriával kiegészülve látunk el benneteket minden földi jóval. szeptember 25-én pénteken, amikor is a névnapos Eufrozina és Kende nevű hallgatóinkat köszöntjük, és persze mindenki mást is, aki ma ünnepel valamilyen évfordulót. Amúgy ma arra vagyunk kíváncsiak, hogy ti mit raktatok el a kamrába télire. Hát osszátok meg velünk bátran, akár szóban, akár írásban, mi pedig adjuk hozzá a támogatást a legjobb zenék formájában. Most mindjárt a Fehér Hollót, Horváth Tamás is, a Kovászki meg a Vega közös előadásában.
3: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon. Ez a Plusz FM.

reggelt, Nagyvárad! 7 óra 13 perckor, ez itt a Reggeli Plusz, ahol a titeket leginkább érintő tudnivalókat is kapjátok. Például, hogy új mobiltelefonról is elérhető alkalmazást indított a Nagyváradi és a Metropoli szövezetben működő Rare West hulladékszállító vállalat. A Rare West nevű alkalmazással az ügyfelek gyorsabban ellenőrizhetik számláikat, online fizethetnek, illetve több ügyintézési lehetőséghez is hozzáférhetnek. Az alkalmazás a Rare West honlapján elérhető saját fiók platform mobiltelefonokra optimalizált változata. Az Android és az iOS rendszerű készülékeken egyaránt használható. A vállalat tájékoztatása szerint a beállítása egyszerű. Fontos, hogy az alkalmazás nem található meg a Google Play áruházban vagy az App Store-ban. A Rare West arra figyelmezteti ügyfeleit, hogy kizárólag a vállalat hivatalos honlapjáról telepítsék vagy adják hozzá a telefonjukhoz. Az alkalmazás

Az egyik legfontosabb előnye, hogy az ügyfelek valós időben ellenőrizhetik a hulladékszállítóval fennálló ügyfélkapcsolatok állapotát, megnézhetik a már kifizetett, illetve a legutóbb kibocsátott számlákat, és közvetlenül az alkalmazásból fizethetnek. És persze azon keresztül a sárga és a kék zsákok is gyorsan megrendelhetők, azokat a Same Day futárszolgálat szállítja házhoz, illetve csomagautomatába is kérhető a kézbesítés. Tőlünk pedig kérnetek sem kell, kapjátok a továbbiakban is a titeket érintő legfontosabb infokat, hogy ne mondhassátok azt, hogy nem tudtátok. Viszont a Follow the Flow most azt fogja, érkezik a Nem Tudja Senki. Nem tudja.

7 óra 22 perc van, jó reggelt Nagyváradi és Bihar megye. Ha munkába indultok, vagy már úton vagytok, viszitek a gyerekeket óviba, suliba, akkor tartsatok velünk, itt van minden, amiről Nagyváradi és a környékén tudni érdemes. Például, hogy a kis jövedelmi családok és egyedül élők a 2026-2027-es téli szezonban is igényelhetnek támogatást a lakás fűtési költségeire. A támogatási időszak november 1-től 2027. március 31-ig tart, a támogatás összege pedig elsősorban a háztartás jövedelmétől is. Attól függ, milyen módon fűtik a lakást, távhő, földgáz, elektromos áram, szilárd tüzelőanyag. A támogatást a 2021/226-os törvény alapján azok a családok és egyedül élő személyek kaphatják meg, akiknek a jövedelme nem halad meg egy meghatározott összeghatárt. Családok esetében az egyfőre jutó havi nettó átlagjövedelem legfeljebb 1386 lej lehet, míg az egyedül élők esetében a felső határ 2053 lej. A jövedelem kiszámításakor a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett bevételeket veszik figyelembe. A támogatások mértéke egy nagyon alacsony jövedelmű villanyjal fűtő háztartás esetében akár 500 lej is lehet, gázfűtésnél legfeljebb 250 lej, tűzifa és más szilárd tüzelőanyag esetén pedig legfeljebb 320 lej járhat. A támogatásért városunkban a Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatósághoz kell benyújtani a kérelmet és a saját felelősségre tett nyilatkozatot november elejétől. Az igazgatóság október végén kezdi el kiosztani a szükséges formanyomtatványokat is. Ekkor teszik közzé a szükséges dokumentumok listáját is. Mi pedig természetesen folyamatosan hozzuk számotokra a napotok elindításához szükséges legfontosabb információkat.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tart.
2: A Banca Transilvania bemutatja az Orádia Festivalt. Négy színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orádia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Orádia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
3: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Make it happen.
4: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
5: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 720 ml-es Dove tusfürdőgél 15 lej 99 bani, a 250 ml-es Airwick illatosítópatron 9 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsülői út 10A alatt.
6: Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Orádea több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az oradea.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
7: A Brico-ban szeptember 30-áig 15%-os kedvezményt kapsz a teljes acéllemez lap radiátor kínálatra, valamint 15%-os kedvezményt a fűtési rendszerhez való radiátor szelepek és tartozékok teljes kínálatára. Brico, együtt munkára készen!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Nőtt a részmunkaidős állások iránti kereslet, egyre többen vállalnak másodállást a megélhetésért. Teljesítménykorlátozás jöhet a kezdősofőröknek, 2 évig nem vezethetnek erősebb autókat. Minden harmadik 15 éves gyereknek gondot okoz az egyszerű szövegek megértése, ezért az Európai Bizottság létrehozza az Európai Írástudási Koalíciót. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen megnőtt a részmunkaidős állásokra benyújtott jelentkezések száma, derül ki az EdgeJobs online állásportál adataiból. A felületen közzétett adatok szerint éveleje óta 1,3 millió jelentkezést regisztráltak, amint egy 27 ezer elérhető részmunkaidős állásra. A toborzó platform képviselői szerint a megnövekedett érdeklődés egyértelműen azt mutatja, hogy a munkavállalók igyekeznek kiegészíteni jövedelmüket a nehezedő gazdasági körülmények között. A legtöbben nem a főállásukat akarják feladni, hanem jelentősebb karrierváltás nélkül próbálnak pluszbevételhez jutni. A teljes munkaidős állás mellett vállalt másodállás a többség számára átmeneti megoldást jelent egy-egy anyagilag nehezebb időszak áthidalására, vagy egy nagyobb vásárlás finanszírozására. A legkeresettebb szektorok között a kiskereskedelem, a turizmus, a szolgáltatások, a reklám és PR, az élelmiszeripar, a call centerek, valamint a pénzügyi és biztosítási szektor szerepel. Teljesítménykorlátozás vonatkozhat a kezdő sofőrökre a jogosítvány megszerzését követő első két évben. A tervezet szerint a kezdő sofőrök az első két évben nem vezethetnének olyan személygépkocsit, amelynek teljesítménytömeg aránya meghaladja a 75 kW tonnánként, ami hozzávetőleg 102 lóerőnek felel meg. Ez egy 1,3-1,5 tonna tömegű autónál 120-130 lóerős maximális teljesítményt jelentene. A korlátozás nem konkrét autótípusokra vonatkozna, hanem minden esetben a motor teljesítményét és az autó tömegét vennék figyelembe. Vagyis ugyanaz a modell egyik motorváltozatával beleférhet a határértékbe, egy erősebb változatával viszont már nem. Az Európai Bizottság létrehozza az Európai Írástudási Koalíciót. A kezdeményezésben iskolák, oktatási intézmények, könyvtárak, kulturális szervezetek, illetve tanárokat, szülőket és diákokat képviselő szervezetek vesznek részt. A program célja, hogy az olvasás és írás tanításával foglalkozó szakemberek megosszák egymással tapasztalataikat, és közösen keressenek hatékony módszereket a készségek fejlesztésére. Külön figyelmet fordítanak a kisgyerekek fejlesztésére, de a pedagógusok és más szakemberek képzésére is. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy az uniós fiatalok jelentős részének gondot okoz a szövegértés. A 2025-ös PISA felmérése szerint az EU-ban élő 15 évesek 31%-a nehezen ért meg egyszerű szövegeket.
9: Plusz FM időjárás jelentés.
10: Időnként felhős lehet ma az égbolt Nagyvárad és környéke felett, különösen most a reggeli órákban, de jelentősebb csapadékra továbbra sem kell számítani. Jelenleg 12 fokot mutatnak a hőmérők, a napi maximum pedig az elmúlt napokhoz hasonlóan alakul, olyan 19-20 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán, enyhe légmozgás felett is, fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
11: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
9: Plusz FM közlekedési információk.
10: Lezárták a Stefán Csermári Sugárút, Verzi és Szöntül Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csermári Sugárút és a Szöntül Ladislau utcák kereszteződésében. Emellett a Lakúros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csermári Sugárútra. Jó utat és sok türelmet mindenkinek!
9: Plusz FM! Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz! Reggeli Plusz!
10: Hát folytatódjon akkor a Reggeli Plusz, de ezúttal már nem csak hosszú Sanyival, ugyanis megérkezett ide hozzám a stúdióba Szegedi Mária kolléganőm is, úgyhogy most már 9.30-ig együtt csapatjuk.
12: Bizony, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, Sanyinak, neked is, a kávét nagyon szépen köszönöm, mert lefort, már itt gőzölök mellettem. Igen. Hát ilyen jó dolgom van nekem, kérem szépen. És hát nektek is ugyanis megyünk a legszuperebb slágerekkel, és persze hozzuk a benneteket érintő leghasznosabb infókat.
9: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
13: Ez a Plusz FM.
9: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: könnyű napot minden Váradinak is, persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, de ne csak hallgassatok, hanem szóljatok is hozzánk. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon és az Instán is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalakon kommentelni is.
1: Bizony, hajrá, közeledik szeptember vége, lassan megtelnek a kamrák, rotyog a fazékban a szilva, üvegbe kerül a barack, a konyhában pedig egymást követik az illatos, színes készítmények. Ez a mostani időszak hagyományosan a befőzések ideje, ezért szeretnénk tudni, hogy ti mit raktatok el a kamrába télire.
0: Bizony, nagyon érdekel bennünket, hogy léci, áruljátok el nekünk, mi pedig hamarosan tolmácsoljuk majd azokat a többi hallgatónak.
2: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

0: Gergely.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Minden álmás könnyen elfelejthető. Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok. Lehetek. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: Ugye ti viszont nem alszotok, mert itt vannak, akik passzolnak hozzátok. A Reggeli Plusz mikrofonjánál Szegedi Mária.
1: És Hosszús Anyi.
0: Akik ma arra kíváncsiak, hogy ti mit raktatok el a kamrába télire.
1: Magyar János azt írta nekünk a Plusz FM nagyvárat Facebook oldalára, hogy én az egészség megőrzésére használt súlyzó készletemet tartom a spájzba. Az én befőtjeim a boltban vannak, ott tartom őket. Ritkán eszem ilyesmit, mert a friss zöldségek barátja vagyok. Cukrozott befőtteket nem eszek.
0: Aha.
1: Kollár Tímea pedig azt írta nekünk, hogy idén nem raktam el semmit sajnos, de jövőre bepótolom. Panellakásban nem igen van hely, és még mindig a tavait fogyasszuk. Jövőre megkérdezünk akkor, Tímea, hogy mit raktál el. Talódi Zsuzsa is hozzászólt, azt írta nekünk, hogy mindent is így sorjában, de már el van rakva. Hát aki ügyes? Ami még nincs, az a hordós káposzta és a vödrös savanyúság. Na arra még ezután kerül sor. Szász Roland azt írta, hogy semmit sem, elég komoly szárazság volt idén, de hála Istennek vannak a piacon, akiktől beszerezhetem, úgyhogy idén piacolás lesz. Egyébként én nagyon szeretek piacolni, és tényleg van felhozatal, főleg az idős nénik standjait keresem, akik felsorakoztatják a kis sportékájukat. De
0: abban indulsz ki, hogy ők helyi termelők, ugye, hát, saját maguk termelték.
1: Nem tudom, azért jobb szívvel veszek tőlük, ha már elmegyek piacra, de egyébként nem akarom itt, hogy anyukám megsértődjön rá, mert egyébként ő tőle hozom a befőtteket.
0: Igazából anyukád is árul a piacon, és...
1: Nem. Az otthoni kamrából vásárolok. Aha,
0: igen. Viszont gondolom, hogy valami barterről lehet szó, mert nem hiszem, hogy pénzt elfogadnak érte.
1: Nem, hát... Figyelj, hogyha az annak számít, hogy besegítek otthon, már amennyit otthon tartózkodom, igen. Meg, na nyilván én is, hogyha hazamegyek, akkor segítek ilyen időszakban anyukámnak. De nagyon ügyes anyukám van, innen is puszilom. Szász Roland tehát azt írta, hogy ő piacolni fog, hajrá. Sitting Bull pedig azt írta, hogy az ilyesmi már lejárt. Falvakban még létezik esetleg. 20 éve újítottam fel a házat, nincs kamra, megszüntettem a cserépkályhákat, lebontottam az összes kéményt. Annyit vásárolok, amennyi szükséges, nem kell raktár a házban.
0: Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul most is a legjobb dalok, és persze jár még nektek egy másfél óra legalább a reggeliből így, közösen Máriával és Sanyival, amikor is kapjátok majd a titeket érintő legfontosabb infókat.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. És tisztán a világot.
2: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a kádda mosdó és szekrényszett csak 529 lej csomagonként, valamint a Cseresit CS 25 szaniter szilikon átlátszó fehér vagy többféle színben már 18 lej 99 banitól kapható tubusonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keresd minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Nőtt a részmunkaidős állások iránti kereslet, egyre többen vállalnak másodállást a megélhetésért. Teljesítmény korlátozás jöhet a kezdő sofőröknek, 2 évig nem vezethetnek erősebb autókat. Minden harmadik 15 éves gyereknek gondot okoz az egyszerű szövegek megértése. Ezért az Európai Bizottság létrehozza az Európai Írástudási Koalíciót. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen megnőtt a részmunkaidős állásokra benyújtott jelentkezések száma, derül ki az EdgeJobs online állásportál adataiból. A felületen közzétett adatok szerint éveleje óta 1,3 millió jelentkezést regisztráltak, amint egy 27 ezer elérhető részmunkaidős állásra. A toborzó platform képviselői szerint a megnövekedett érdeklődés egyértelműen azt mutatja, hogy a munkavállalók igyekeznek kiegészíteni jövedelmüket a nehezedő gazdasági körülmények között. A legtöbben nem a főállásukat akarják feladni, hanem jelentősebb karrierváltás nélkül próbálnak pluszbevételhez jutni. A teljes munkaidős állás mellett vállalt másodállás a többség számára átmeneti megoldást jelent egy-egy anyagilag nehezebb időszak áthidalására, vagy egy nagyobb vásárlás finanszírozására. A legkeresettebb szektorok között a kiskereskedelem, a turizmus, a szolgáltatások, a reklám és PR, az élelmiszeripar, a call centerek, valamint a pénzügyi és biztosítási szektor szerepel. Teljesítménykorlátozás vonatkozhat a kezdő sofőrökre a jogosítvány megszerzését követő első 2 évben. A tervezet szerint a kezdő sofőrök az első 2 évben nem vezethetnének olyan személygépkocsit, amelynek teljesítménytömeg aránya meghaladja a 75 kW tonnánként, ami hozzávetőleg 102 lóerőnek felel meg. Ez egy 1,3-1,5 tonna tömegű autónál 120-130 lóerős maximális teljesítményt jelentene. A korlátozás nem konkrét autótípusokra vonatkozna, hanem minden esetben a motor teljesítményét és az autó tömegét vennék figyelembe. Vagyis ugyanaz a modell egyik motorváltozatával beleférhet a határértékbe, egy erősebb változatával viszont már nem. Az Európai Bizottság létrehozza az Európai Írástudási Koalíciót. A kezdeményezésben iskolák, oktatási intézmények, könyvtárak, kulturális szervezetek, illetve tanárokat, szülőket és diákokat képviselő szervezetek vesznek részt. A program célja, hogy az olvasás és írás tanításával foglalkozó szakemberek megosszák egymással tapasztalataikat, és közösen keressenek hatékony módszereket a készségek fejlesztésére. Külön figyelmet fordítanak a kisgyerekek fejlesztésére, de a pedagógusok és más szakemberek képzésére is. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy az uniós fiatalok jelentős részének gondot okoz a szövegértés. A 2025-ös PISA felmérése szerint az EU-ban élő 15 évesek 31%-a nehezen ért meg egyszerű szövegeket.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Időnként felhős lehet ma az égbolt Nagyvárad és környéke felett, különösen most a reggeli órákban, de jelentősebb csapadékra továbbra sem kell számítani. Jelenleg 12 fokot mutatnak a hőmérők, a napi maximum pedig az elmúlt napokhoz hasonlóan alakul, olyan 19-20 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán, enyhe légmozgás felett is, fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Forgalomkorlátozást vezettek be november 25-ig Nagyváradon, a Drágosvodó úton, a vasúti felüljáró környékén. A forgalom mindkét irányba egy sávon halad. A Szeleusolói utca felől Kolozsvár irányába haladó járművek a vasúti híd közelében egyetlen forgalmi sávon közlekedhetnek. A Kolozsvár felől a városközpont irányába tartó forgalmat pedig a Drágosvodó út felszabadult szemközti sávjába terelik. A korlátozásokat a vasúti infrastruktúra korszerűsítését célzó munkálatok miatt vezették be. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
5: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
6: Sziasztok! A továbbiakban is jövünk a legjobb dalokkal és sok-sok infóval. Tartsatok velünk egészen 9:30-ig a stúdióban Szegedi Mária.
8: És Hosszú Sanyi. Szeptember 25-e péntek, a hét utolsó munkanapja. Isten éltesse a névnapos Eufrozina és Kende nevű hallgatóinkat, és persze születésnaposokat is. Ma egyébként arra vagyunk kíváncsiak, hogy ti mit raktatok el a kamrába télire.
6: Bizony, nagyon érdekel bennünket, úgyhogy írjatok, hívjatok és persze kommenteljetek, mi pedig hozzuk a továbbiakban is a titeket érintő legfontosabb információkat.
5: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

0: 8 óra 12 perc van, gyerekek a suliban, szülők a melóban, és itt a stúdióban is változatlan a pörgés. Jó reggelt a most adtakozóknak, és egyben kitartás is, amennyiben mondjuk az ilyenkor megszokott dugóban ültök. Ez itt a reggeli plusz a plusz FM-en, a mikrofonnál Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi, a legjobb helyre kapcsoltatok pluszosok ma reggel is, ezen a jó szokásotokon ne is változtassatok. A reggeli pluszban 9.30-ig közösen kísérünk el titeket, klasslágerekkel, a bennünket, nagyváradiakat és környékbelieket érintőleg hasznosabb információkat, tudnivalókkal, és mindeközben pedig várjuk a hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármi rendkívülit tapasztaltok az utakon. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. A Plusz FM-et pedig megtaláljátok Facebookon és Instagramon is.
0: Úgyhogy maradjatok velünk feltétlenül, mert nem csak a legjobb zenéket, hanem a titeket érintő legfontosabb infókat is kapjátok, aztán pedig majd jöhet a jól megérdemelt hétvégi pihenés, úgyhogy kitartás mindenkinek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

0: Szeged, Nagyvárad és Bihar megye a reggeli plusz mikrofonjainál Szegedi Mária.
1: És Hosszús Anyi.
0: Akik továbbra is figyelik, hogy mi vár ránk ma a városban és a környékén, milyen programok lesznek, mire érdemes tekintettel lenni, és közben persze várjuk a hívásaitokat, üzeneteiteket, ha a kérdésetek vagy információtok lenne.
1: Ha pedig mára nem lenne programotok, akkor most jól figyeljetek. Idén is megszervezi a Nagyváradi Állami Egyetem a Kutatók Éjszakája elnevezésű ismeretterjesztő rendezvényt, amit ma pénteken 17 és este 22 óra között tartanak a Felsőoktatási Intézmény sportcsarnokában. Ugyanakkor 18.30-tól vezetett laborlátogatás indul a sportcsarnok elől. A résztvevők többek között az anyakutatási, mehatronikai, robotikai, egészségügyi és fogászati szimulációs központokba, valamint a járműtechnikai laboratóriumba is betekintést nyerhetnek. A program partnere a Körösvidéki Múzeum, így ugyanezen a napon 13 és 15 óra között a várban lévő Városi Múzeum, 15 és 17 óra között pedig a Körösvidéki Múzeum főépülete látogatható ingyenesen.
0: És persze a Plusz FM is hallgatható ingyenesen. Maradunk még, szóljatok hozzá a műsorhoz, kérdezzetek, küldjetek üzenetet, hívjatok bennünket, hagyjatok egy kommentet a Facebook oldalunkon, mindezt azért, hogy valóban a mi közös reggelünk legyen itt a 89,6-on.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
3: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Nálunk most a három lépcsős acéllétra csak 89, valamint a négy polcos galvanizált fém tárolópolc csak 64 lej 90 bané. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
7: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka táblás csoki 4 lej 79 bani, a 3,3%-os 300 g-os Napolact kefir 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulujú 10A alatt.
8: Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken, minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Oráde a több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az oradea.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
9: Szupeko! Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 30-áig a 60 kapszulás gépi mosásra alkalmas Perzil mosószerára 49,99 bani, valamint a cson nélküli sertés szomb kilója mindössze 16,90 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
10: Szupeko! Társadalmi célú hirdetés.
11: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
12: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
13: Egy olyan oldalt indított el a napokban a kormány, amely egyetlen központi platformon gyűjti össze és teszi közzé az állami vállalatok vezetőségére vonatkozó adatokat. Állami költségvetési támogatást igényelhetnek a 2027-es évre a Romániában elismert egyesületek, alapítványok és egyházak. Az igényléseket legkésőbb szeptember 30-áig kell benyújtani. Tovább szigorítják az Európai Unión kívülről érkező kisértékű csomagokra vonatkozó szabályokat. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Egy olyan oldalt indított el a napokban a kormány, amely egyetlen központi platformon gyűjti össze és teszi közzé az állami vállalatok vezetőségére vonatkozó adatokat. A portálon jelenleg 121 állami tulajdonú vállalat, valamint az azok élén álló döntéshozók adatai érhetőek el. A látogatók több mint 1350 nyilvános dokumentumhoz férhetnek hozzá, amelyek az igazgató tanácsok, a felügyelőbizottságok és az igazgatóságok tagjaira vonatkoznak. A feltöltött állományok között 650 önéletrajz és 600 megbízási szerződés található. Az összegzett adatokból kiderül, hogy több mint 100 vezető egyidejűleg legalább 2 tisztséget is betölt az állami szférában. A javadalmazásokat tekintve 370 vezető havi bevétele eléri a 25 ezer lejt. 115-en keresnek havonta 25 ezer és 50 ezer lej között. 36 tisztségviselő jövedelme 50 ezer és 100 ezer lej közé esik. Egy személy havi illetménye pedig meghaladja a 100 ezer lejt. Állami költségvetési támogatást igényelhetnek a 2027-es évre a Romániában elismert egyesületek, alapítványok és egyházak. Az igényléseket és a szükséges dokumentumokat legkésőbb szeptember 30-áig kell benyújtani. A jogosultsági feltételek szerint a támogatásra azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek szociális ellátási egységeket működtetnek és megfelelnek a jogszabályokban előírt feltételeknek. A támogatás összege a nyújtott szociális szolgáltatás típusától függ. Bentlakásos szociális szolgáltatások esetében az összeg ellátottanként legfeljebb havi 1000 lej lehet. A bentlakás nélküli szociális szolgáltatások, valamint az éjszakai menhelyek esetében az egy ellátottra jutó támogatás legfeljebb havi 600 lej. Tovább szigorítják az Európai Unión kívülről érkező kisértékű csomagokra vonatkozó szabályokat. A most hatályba lépett vámreform egyik legfontosabb eleme az, hogy külön kezelési díjat vetnek ki ezekre a küldeményekre, vagyis a Kínából rendelt olcsó termékeknél újabb pluszköltséggel kell számolni. A kezelési díj várhatóan novembertől jelenik meg, pontos összegről azonban egyelőre nincs döntés. Nem ez az első változás az idén. Július óta a kisértékű EU-n kívülről érkező csomagokra ideiglenesen 3 euró vámot kell fizetni. Ez a rendszer a tervek szerint 2028 nyaráig marad érvényben. Az új szabályok különösen azokat a webáruházakat érintik érzékenyen, amelyek egyenként közvetlenül Ázsiából adják fel a rendeléseiket. Ezek a kereskedők ugyanis egyre több esetben importőrnek számítanak majd, így nekik kell viselniük a különböző tarifákkal járó terhek egy részét.
12: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Időnként felhős lehet ma az égbolt Nagyvárad és környéke felett, különösen most a reggeli órákban, de jelentősebb csapadékra továbbra sem kell számítani. Jelenleg 12 fokot mutatnak a hőmérők, a napi maximum pedig az elmúlt napokhoz hasonlóan alakul, olyan 19-20 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán, enyhe légmozgás felett is, fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
14: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
15: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
12: Plusz közlekedési információk.
16: Munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinelő út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők a forgalmi sávuk elzárására számíthatnak. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
12: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
0: És folytatjuk is a legjobb zenékkel a legjobb hangulatban.
16: Bizony, a folytatásban itt van Kaigo és McNown idei közöse. Take me back.
12: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
17: Ez a Plusz FM.
12: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: 42 perckor kívánunk. Könnyű napot minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon és az Instagramon is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalakon kommentelni is.
1: Közeledik pluszosok szeptember vége, lassan megtelnek a kamrák, rotyog a fazékban a szilva, üvegbe került a barack, a konyhában pedig egymást követik az illatos színes készítmények, például az akuszka. Ez a mostani időszak hagyományosan a befőzések ideje, ezért szeretnénk tudni, hogy ti mit raktatok el a kamrába itt télire.
0: Hát erre várjuk akkor ma a válaszokat, hírjátok, hívjatok és persze kommenteljetek, mi pedig majd beszámolunk azokról a következő megszólalásunknál.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál Szegényi Mária
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik ma arra kíváncsiak, hogy ti mit raktatok el a kamerában télire.
1: A Plusz FM nagyárat Facebook oldalára pedig már érkeztek is a kommentek, ezekből csemegézünk éppen. Tétsi Anasztázia Viktória például azt írta nekünk, hogy én eper barackvárt tettem el télire, meg néhány liter paradicsomlevet sikerült még. A semmitől jobb lesz ez is, hát nyilván. Sajnos nagyon száraz év volt, kiszáradt a kertben sok minden. Amiből menteni lehetett, azt mentettem, akár fagyasztva vagy befőzve. Nagyon ügyes. Koncz István és Anita pedig azt írta nekünk, hogy nekem még 60 literes edényekben vannak, amiket elraktam, de nem sokára bekerül a kamrába 50 literes üveggallomba is. Értjük,
0: 60 literből 50 liter.
1: Nagy József pedig azt írta, hogy persze, amit szeretünk télen elővenni a kamrából, az már nagy része megvan. A savanyú káposzta még várhat pár hetet. A savanyú káposztát egyébként nagyon sokan írjátok. Igen. Dallos Arang azt írta, hogy sok mindent tettem el, mert kaptam a gyümölcsöket, sokat is. Annyit nem tudtam megenni, így inkább eltettem. Amit még feltétlen szeretnék, az a káposzta, mert úgy vettem észre, az jobban ment tavaly télen is, mint az ecetes savanyúság. Nagy Sándor is hozzászólt a mai témánkhoz, azt írta, hogy kompót meg hasonlók nálunk nem játszanak. Van olyan, amelyik már 6 éves, semmi baja, de nem esszük. Viszont savanyú káposztát szeretni kell tenni az idén is.
0: Jó döntés egyébként. Finom tud lenni.
1: Igen.
0: A helyzet az az, hogy én zakuszka párti vagyok elég erősen, amit már eltettünk, viszont van a gyümölcsfáink, és valahogy most idén annyira bőséges volt a barack termés, hogy egyszerűen már elosztogatni se bírtuk, úgyhogy sokat eltettünk belőle.
1: Kompótnak vagy?
0: Kompótnak, igen. Elsősorban, de készült azért lekvár is. Tehát ugye van többfajta, van ez a kicsit kesernyésebb, az inkább kompót lett, ami meg ez az őszi barack, abból meg csináltunk lekvárt is. Úgyhogy,
1: és zakuszka milyen típusú? Ez nagyon fontos egyébként.
0: Elsősorban vinettás. Kevés passzúlyos is, de inkább a vinettás az, amit előnybe részesítünk. De
1: érdekelne. És mondjuk el azt a receptet még előtte, hogy te hogy eszed a zakuszkát, amit az előbb mondtál nekem is.
0: Értem. Hát meleg szendvicsnek. Ugye ez egy újítás, nem kell semmi extra kenyérre, a zakuszka, arra egy szelet sajt, és akkor mehet be a sütőbe. Akár légkeverésesbe is, pontosabban ez a air fryer nevezető, abban gyorsan megvan, amúgy abban szoktuk csinálni.
1: Jó, hát remélem, akkor megéheztetek. Jó étvágyat.
0: Mi pedig természetesen a falatozás mellé most is fogjuk majd hozni a titeket érintő legfontosabb infókat.

0: Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722-629-238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Lásd tisztán a világot!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Egy olyan oldalt indított el a napokban a kormány, amely egyetlen központi platformon gyűjti össze és teszi közzé az állami vállalatok vezetőségére vonatkozó adatokat. Állami költségvetési támogatást igényelhetnek a 2027-es évre a Romániában elismert egyesületek, alapítványok és egyházak. Az igényléseket legkésőbb szeptember 30-áig kell benyújtani. Tovább szigorítják az Európai Unión kívülről érkező kisértékű csomagokra vonatkozó szabályokat. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Egy olyan oldalt indított el a napokban a kormány, amely egyetlen központi platformon gyűjti össze és teszi közzé az állami vállalatok vezetőségére vonatkozó adatokat. A portálon jelenleg 121 állami tulajdonú vállalat, valamint az azok élén álló döntéshozók adatai érhetőek el. A látogatók több mint 1350 nyilvános dokumentumhoz férhetnek hozzá, amelyek az igazgató tanácsok, a felügyelőbizottságok és az igazgatóságok tagjaira vonatkoznak. A feltöltött állományok között 650 önéletrajz és 600 megbízási szerződés található. Az összegzett adatokból kiderül, hogy több mint 100 vezető egyidejűleg legalább 2 tisztséget is betölt az állami szférában. A javadalmazásokat tekintve 370 vezető havi bevétele eléri a 25 ezer lejt. 115-en keresnek havonta 25 ezer és 50 ezer lej között. 36 tisztségviselő jövedelme 50 ezer és 100 ezer lej közé esik. Egy személy havi illetménye pedig meghaladja a 100 ezer lejt. Állami költségvetési támogatást igényelhetnek a 2027-es évre a Romániában elismert egyesületek, alapítványok és egyházak. Az igényléseket és a szükséges dokumentumokat legkésőbb szeptember 30-áig kell benyújtani. A jogosultsági feltételek szerint a támogatásra azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek szociális ellátási egységeket működtetnek és megfelelnek a jogszabályokban előírt feltételeknek. A támogatás összege a nyújtott szociális szolgáltatás típusát függ. Bentlakásos szociális szolgáltatások esetében az összeg ellátottanként legfeljebb havi 1000 lei lehet. A bentlakás nélküli szociális szolgáltatások, valamint az éjszakai menhelyek esetében az egy ellátottra jutó támogatás legfeljebb havi 600 lei. Tovább szigorítják az Európai Unión kívülről érkező kisértékű csomagokra vonatkozó szabályokat. A most hatályba lépett vámreform egyik legfontosabb eleme az, hogy külön kezelési díjat vetnek ki ezekre a küldeményekre, vagyis a Kínából rendelt olcsó termékeknél újabb pluszköltséggel kell számolni. A kezelési díj várhatóan novembertől jelenik meg, pontos összegről azonban egyelőre nincs döntés. Nem ez az első változás az idén. Július óta a kísértékű EU-n kívülről érkező csomagokra ideiglenesen 3 euró vámot kell fizetni. Ez a rendszer a tervek szerint 2028 nyaráig marad érvényben. Az új szabályok különösen azokat a webáruházakat érintik érzékenyen, amelyek egyenként közvetlenül Ázsiából adják fel a rendeléseiket. Ezek a kereskedők ugyanis egyre több esetben importőrnek számítanak majd, így nekik kell viselniük a különböző tarifákkal járó terhek egy részét.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Folytatódik az enyhén szeles, változékony időjárás, helyenként felhős marad az égbolt felettünk. A napi maximumok 19-20 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 9 fokra hűl vissza a levegő. Szombaton és vasárnap a nappali hőmérséklet kissé emelkedik, és eléri a 22-24 Celsius fokot is. Hétvégén tehát mindenütt kellemes és napos idő várható.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmány boltok támogatták.
4: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Az iskola kezdése való tekintettel forgalmi rendváltozás lépett életbe a Stefán Cselmári úton, a Teodor Nes utcával való kereszteződésben, azaz a Füstös hídnál egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és ezzel egy időben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. Úgyhogy ne megszokásból vezessetek ott, figyeljétek a közlekedési táblákat is, legyetek nagyon körültekintőek.
4: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
6: Igen, ezekkel fog folytatódni most is a Reggeli Plusz. Hello Nagyvárad, gyönyörű napot nektek, a mikrofonoknál Szegedi Mária.
5: És természetesen Hosszú Sanyi. Jön az utolsó közös órapusszosok, és ezzel együtt még sok-sok jó zene, úgyhogy ne menjetek sehová.
6: És most akkor Mária ígéretének megfelelően érkezzen az Anhati, Ann Méri és Sajnán Tvén közös előadásában.
4: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

0: 9 óra 12 perc van, jó reggelt Nagyvárad, hogy telik ez a péntek reggel? A Plusz FM mikrofonjai mögött Szegedi Mária.
1: És persze Hosszú Sanyi.
0: Mert hozunk mindent, ami fontos nektek, infók, helyi aktualitások, történések, programok, és persze a ti üzeneteitek, hozzászólásaitok, és legyen tánc!
1: Hát Sanyi, most éppen tánc nem lesz, sem körtánc, de körtúra biztosan lesz. Szeptember 26-án az EKE 91 Nagyvárad a Rekiceli Fehérkövekhez és a Sasbérc csúcsra szervez körtúrát. Két túra közül lehet választani. A 17 kilométeres 650 méter szintemelkedésű Fehérkövek körtúra közepesen nehéz, míg a mintegy 9 kilométeres 200 méter szintemelkedésű Sasbérc túra ez könnyebb. A kisbusz szombaton 6 óra 45 perckor indul a Dacia Sugárúti profi melletti megállóból, majd 7 órakor a Gosdúliceum mögötti parkolóból. Aki pedig egyénileg kívánja az utazást megoldani, azok számára a helyszíni találkozó 9 óra 30 perckor lesz a Stáncsúvölgyi parkolóban. Jelentkezni Birtalan Katalinnál tudtok a 0771 692 581-es telefonszámon.
0: Hát ez a körtúra, ez most nyilván nem a Dracula kastélyhoz lesz szervezve, de azért Tim Impala, a Dracula című dala itt lesz nektek a következő percekben.

0: mindenkinek, ez itt a reggeli plusz a 89,6-on a pluszfm.ro oldalon, és persze a pluszfm-es okostelefonos alkalmazáson, ahol a legfontosabb tudnivalókat is megosztjuk veletek.
1: Sanyi, a mi programunk érkezik. Újabb kiadásához érkezik az Oroszlánszív futás, amelyet szeptember 27-én vasárnap rendeznek meg az Antonio Alexe Sportcsarnok melletti VSK sportbázis futópályán Ősiben. Azért mondom, hogy a miénk, mert mindjárt meghallják a hallgatóink is, hogy hát a sportolásra buzdítanák a jelentkezőket és mindenkit, aki egy picit is érzi magában, hogy ellustult az elmúlt napokban. A rajtot 10 órakor adják meg, a helyszíni jelentkezés pedig 9:15-kor kezdődik. A szervezők tehát nem csak a rendszeresen futókat, hanem mindenkit várnak, aki egy délelőttöt mozgással töltene. A versenyt minden évben a szeptember 29-i Szív világnapjához közeli időpontban tartják. Célja pedig, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres testmozgás szerepére a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében. A szervezők szerint különösen fontos, hogy az egészséges életmódról szóló üzenet ne csak a sportolókhoz jusson el. A futásnak azért ezért kortól és edzettségtől függetlenül bárki részese lehet. Az idei Oroszlánszív futásnak a pályán kívül is lesz programja.
0: Igen, mert a szervezők meghívták a helyi rendőrség, a tűzoltóság, a csendőrség, a rendőrségi szakszervezet és a sürgősségi életmentő szolgálat, azaz a SMUR képviselőit. Ők a gyerekekkel, a fiatalokkal beszélgetnek majd arról, hogy milyen veszélyekkel találkozhatnak a mindennapokban is, hogyan előzhetik meg ezeket. A meghívott szervezetek képviselői a futóversenyen is rajthoz állnak ám. A vasárnapi eseményre Váradról és a városon kívülről egyaránt várják azokat, akik akár egyetlen kör megtételével is csatlakoznának a Szív világnapjához kapcsolódó kezdeményezéshez. Mi pedig várjuk azokat, akik kapcsolódnának még ide a reggeli adáshoz. Itt vagyunk még egy 10-15 percen keresztül így közösen veletek. Aztán persze utána még Mária foglalkozik azzal, hogy megörvendeztessen benneteket a titeket érintő legfontosabb tudivalókkal. De addig is akkor sétálunk egyet. Az álmok útján érkezik a Walking on a Dream, az Empire of the Sun előadásában.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
3: A Brico-ban szeptember 30-áig a Cavalli öblítőperem nélküli WC csésze és tartályszettet 19%-os kedvezménnyel mindössze 398 lejét vásárolhatod meg, valamint a 90x90 cm-es Onega hidromasszázs zuhankabin 21%-os kedvezménnyel mindössze 999 lejét. Együtt munkára készen!
4: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
0: FM-en, interneten és mobilon
5: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Egy olyan oldalt indított el a napokban a kormány, amely egyetlen központi platformon gyűjti össze és teszi közzé az állami vállalatok vezetőségére vonatkozó adatokat. Állami költségvetési támogatást igényelhetnek a 2027-es évre a Romániában elismert egyesületek, alapítványok és egyházak. Az igényléseket legkésőbb szeptember 30-áig kell benyújtani. Tovább szigorítják az Európai Unión kívülről érkező kísértékű csomagokra vonatkozó szabályokat. Köszöntelek benneteket, Kesérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Egy olyan oldalt indított el a napokban a kormány, amely egyetlen központi platformon gyűjti össze és teszi közzé az állami vállalatok vezetőségére vonatkozó adatokat. A portálon jelenleg 121 állami tulajdonú vállalat, valamint az azok élén álló döntéshozók adatai érhetőek el. A látogatók több mint 1350 nyilvános dokumentumhoz férhetnek hozzá, amelyek az igazgató tanácsok, a felügyelőbizottságok és az igazgatóságok tagjaira vonatkoznak. A feltöltött állományok között 650 önéletrajz és 600 megbízási szerződés található. Az összegzett adatokból kiderül, hogy több mint 100 vezető egyidejűleg legalább 2 tisztséget is betölt az állami szférában. A javadalmazásokat tekintve 370 vezető havi bevétele eléri a 25 ezer lejt. 115-en keresnek havonta 25 ezer és 50 ezer lej között. 36 tisztségviselő jövedelme 50 ezer és 100 ezer lej közé esik. Egy személy havi illetménye pedig meghaladja a 100 ezer lejt. Állami költségvetési támogatást igényelhetnek a 2027-es évre a Romániában elismert egyesületek, alapítványok és egyházak. Az igényléseket és a szükséges dokumentumokat legkésőbb szeptember 30-áig kell benyújtani. A jogosultsági feltételek szerint a támogatásra azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek szociális ellátási egységeket működtetnek, és megfelelnek a jogszabályokban előírt feltételeknek. A támogatás összege a nyújtott szociális szolgáltatás típusától függ. Bentlakásos szociális szolgáltatások esetében az összeg ellátottanként legfeljebb havi 1000 lej lehet. A bentlakás nélküli szociális szolgáltatások, valamint az éjszakai menhelyek esetében az egy ellátottra jutó támogatás legfeljebb havi 600 lej. Tovább szigorítják az Európai Unión kívülről érkező kísértékű csomagokra vonatkozó szabályokat. A most hatályba lépett vámreform egyik legfontosabb eleme az, hogy külön kezelési díjat vetnek ki ezekre a küldeményekre, vagyis a Kínából rendelt olcsó termékeknél újabb pluszköltséggel kell számolni. A kezelési díj várhatóan novembertől jelenik meg, pontos összegről azonban egyelőre nincs döntés. Nem ez az első változás az idén. Július óta a kísértékű EU-n kívülről érkező csomagokra ideiglenesen 3 euró vámot kell fizetni. Ez a rendszer a tervek szerint 2028 nyaráig marad érvényben. Az új szabályok különösen azokat a webáruházakat érintik érzékenyen, amelyek egyenként közvetlenül Ázsiából adják fel a rendeléseiket. Ezek a kereskedők ugyanis egyre több esetben importőrnek számítanak majd, így nekik kell viselniük a különböző tarifákkal járó terhek egy részét.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Folytatódik az enyhén szeles, változékony időjárás, helyenként felhős marad az égbolt felettünk. A napi maximumok 19-20 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 9 fokra hűl vissza a levegő. Szombaton és vasárnap a nappali hőmérséklet kissé emelkedik, és eléri a 22-24 Celsius fokot is. Hétvégén tehát mindenütt kellemes és napos idő várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takar kormányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
9: Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek is, persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
9: Na hát eddig tartott számomra a reggeli plusz ma, de most még csak én fogok elköszönni a hétvégére. A Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Mária továbbiakban is ellát benneteket a számotokra a legfontosabb tudnivalókkal is, persze a legjobb zenékkel. Én pedig akkor búcsúzom, vigyázzatok magatokra, szép napot és további jó rádiózást kívánok!
7: Így van, Sanyit elengedjük, a reggeli plusz azonban itt nem áll meg, én 11 óráig itt maradok veletek a 89,6-on, tegyetek ti is így. A folytatásban pedig irány Boston, de csak is képzeletben érkezik Stella Letfield 2026-os slágere.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a reggeli plusz a Plusz FM-en.

9 óra 41 perc, jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek a 89,6-on, ne felejtjétek, a reggeli plusz 11 óráig van itt veletek. Hívjatok, írjatok üzenetet, vezetékes számunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és ott vagyunk a közösségi oldalakon is, plusz FM Nagyváradként megtaláltok bennünket Facebookon és Instagramon is, a Facebook oldalunkon pedig van lehetőségetek kommentelni is. Mai kérdésünk az, hogy ti mit raktatok el a kamrába télire? Ugyanis közeledik szeptember vége, lassan megtelnek a kamrák, rotyog a fazékban a szilva, üvegbe került már a barack, a konyhában pedig egymást követik az illatos színes készítmények. Ez a mostani időszak tehát hagyományosan a befőzések ideje. Úgyhogy írjatok, kommenteljetek, szóljatok hozzá a napi témánkhoz, cserébe pedig jönnek a benneteket érintő leghasznosabb információk és klasslágerek. A folytatásban például itt van Tarány Tamás és a Most így a jó című.

Hello, nagyváradiak, környékbeliek, meséljetek nekem, hogy telik a péntek reggeletek. Remélem kellemesen. Hívjatok, írjatok üzenetet, addig pedig megnézzük, hogy mi történik a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalán. Hát azt kérdeztük ma tőletek Sanyival, hogy ti mit raktatok el a kamrába télire. Ahogy elnézem, érkeztek kommentek, amelyeket nagyon szépen köszönünk. Patko Erzsébet például azt írta nekünk, hogy az idén sok volt a gyümölcs, így szerencsére megteltek az üvegek sok finomsággal. Cseresznye, befőtt és lekvár, megylekvár, kajszilekvár, szilvalekvár, a lerben sütöttem. Igaz, sokáig készült, de nem kell kavargatni. Ez egyébként nagyon jól hangzik. Kérünk receptet is ám. A vinetta a fagyasztóban, aztán savanyúság, uborka és csalamádi, a káposztát még ezután teszem. Madarasi Csilla is hozzászólt a mai témánkhoz, azt írta, hogy amit a kertben megtermelünk, amit meg nem termelünk, azt megveszem, de többségét nem főzöm be, hanem lefagyasztom. Ez is egy nagyon jó megoldás egyébként. Szőke Szabolcs is hozzászólt, hát azt írta nekünk, hogy semmit szegénység van, az egerek is könnyes szemmel járkálnak a kamrában. Hát köszönjük szépen a hozzászólásaitokat, továbbra is várjuk ezeket, ugyanis ne felejtjétek, a Plusz FM értetek, nektek szó.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
3: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a kádda mosdó és szekrényszett csak 529 lej csomagonként, valamint a Cseresit CS 25 szaniter szilikon átlátszó fehér vagy többféle színben már 18 lej 99 banitól kapható tubusonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon
4: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Nőtt a részmunkaidős állások iránti kereslet, egyre többen vállalnak másodállást a megélhetésért. Teljesítménykorlátozás jöhet a kezdősofőröknek, 2 évig nem vezethetnek erősebb autókat. Minden harmadik 15 éves gyereknek gondot okoz az egyszerű szövegek megértése. Ezért az Európai Bizottság létrehozza az Európai Írástudási Koalíciót. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen megnőtt a részmunkaidős állásokra benyújtott jelentkezések száma, derül ki az eJobs online állásportál adataiból. A felületen közzétett adatok szerint éveleje óta 1,3 millió jelentkezést regisztráltak, amint egy 27 ezer elérhető részmunkaidős állásra. A toborzó platform képviselői szerint a megnövekedett érdeklődés egyértelműen azt mutatja, hogy a munkavállalók igyekeznek kiegészíteni jövedelmüket a nehezedő gazdasági körülmények között. A legtöbben nem a főállásukat akarják feladni, hanem jelentősebb karrierváltás nélkül próbálnak pluszbevételhez jutni. A teljes munkaidős állás mellett vállalt másodállás a többség számára átmeneti megoldást jelent egy-egy anyagilag nehezebb időszak áthidalására, vagy egy nagyobb vásárlás finanszírozására. A legkeresettebb szektorok között a kiskereskedelem, a turizmus, a szolgáltatások, a reklám és PR, az élelmiszeripar, a call centerek, valamint a pénzügyi és biztosítási szektor szerepel. Teljesítménykorlátozás vonatkozhat a kezdősofőrökre a jogosítvány megszerzését követő első 2 évben. A tervezet szerint a kezdősofőrök az első 2 évben nem vezethetnének olyan személygépkocsit, amelynek teljesítménytömeg aránya meghaladja a 75 kW tonnánként, ami hozzávetőleg 102 lóerőnek felel meg. Ez egy 1,3-1,5 tonna tömegű autónál 120-130 lóerős maximális teljesítményt jelentene. A korlátozás nem konkrét autótípusokra vonatkozna, hanem minden esetben a motor teljesítményét és az autó tömegét vennék figyelembe. Vagyis ugyanaz a modell egyik motorváltozatával beleférhet a határértékbe, egy erősebb változatával viszont már nem. Az Európai Bizottság létrehozza az Európai Írástudási Koalíciót. A kezdeményezésben iskolák, oktatási intézmények, könyvtárak, kulturális szervezetek, illetve tanárokat, szülőket és diákokat képviselő szervezetek vesznek részt. A program célja, hogy az olvasás és írás tanításával foglalkozó szakemberek megosszák egymással tapasztalataikat, és közösen keressenek hatékony módszereket a készségek fejlesztésére. Külön figyelmet fordítanak a kisgyerekek fejlesztésére, de a pedagógusok és más szakemberek képzésére is. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy az uniós fiatalok jelentős részének gondot okoz a szövegértés. A 2025-ös PISA felmérése szerint az EU-ban élő 15 évesek 31%-a nehezen ért meg egyszerű szövegeket.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Folytatódik az enyhén szeles, változékony időjárás, helyenként felhős marad az égbolt felettünk. A napi maximumok 19-20 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 9 fokra hűl vissza a levegő. Szombaton és vasárnap a nappali hőmérséklet kissé emelkedik, és eléri a 22-24 Celsius fokot is. Hétvégén tehát mindenütt kellemes és napos idő várható.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: November 1-ig az aluljáró építési munkálatok miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát, a Körösáruháztól a 79A számú ingatlan térségéig. A lezárás a Muzeului utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet jelenleg közlekedni. Tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és használjátok a kijelölt kerülő utakat. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
6: 10 óra múlt 4 perccel nagyváradi, a környékbeliek a 89,6-on, pedig egy újabb remek órát kezdünk itt a Reggeli Pluszban. Szegedi Mária vagyok, és 11 óráig itt vagyok veletek az éterben. Érkezem helyi és környékbeli infókkal, hasznos tudnivalókkal, programajánlókkal is, persze klasslágerekkel. A folytatásban például itt van a One Republic és a Runaway, előtte pedig hozom nektek Ariana Grande idei dalát. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek!
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

és súlyos autizmussal küzd. Minden egyes elvitt könyv, minden kézműves darab és minden támogatás egy újabb kis lépés a gyógyulása felé. Várnak tehát mindenkit szeptember 27 és 28-án, 15 és 20 óra között Nagyváradon a Peszkorosuli utca 22 szám alatt található a Laksori Klubban.

0: Hello, Nagyváradi, a környékbeliek a 89,6-on a Plusz FM reggeli adását hallgatjátok. Szegedi Mária vagyok, és ezúttal is egy bennünket érintő infóval érkeztem. Új gyalogos és kerékpáros aluljáró épülhet ugyanis Nagyváradon, a Staroveszki, tehát a Megérő úton, a Dózsa-György utca környékén. Az új létesítmény elsősorban a jogi és környezetvédelmi karok környékén biztosítana biztonságos átkelési lehetőséget a sugárút alatt, megkönnyítve a belváros felé tartó közlekedését. A polgármesteri hivatal azt írja, hogy a beruházás célja a gyalogosok és kerékpárosok biztonságosabb átkelésének biztosítása, ugyanakkor a Városháza szerint az aluljáró a felszíni gépkocsi forgalom gördülékenyebb tételéhez is hozzájárul majd. A tervezett megoldás egyúttal nem érinteni Nagyvárad védett történelmi belvárosának városképét. A tervezett aluljáró 65 méter hosszú és 2,40 méter magas lesz. A munkálatok során szükség lesz a környéken található közműhálózatok áthelyezésére is. Érinti ez az ivóvíz, a földgáz, a távhő és a szennyvízhálózatot, valamint a csapadékvíz elvezetést. Emellett a Párizs-patak egy 30 méteres szakaszát is átrendezik a beruházás keretében. Az aluljáró két rámpás lépcsőn keresztül lesz megközelíthető, a kerékpárosok és a csökkent mozgásképességű személyek számára pedig külön liftet szerelnek be. Új gyalogos és kerékpáros aluljáró épülhet tehát Nagyváradon a Megérő úton, a Dózsa-György utca környékén. Jövök még hozzátok hasonló infókkal, addig is maradjatok velünk. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek!
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel! Reggeli Plusz! Reggeli Plusz! A Plusz FM-en!
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn brown.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
3: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Egy olyan oldalt indított el a napokban a kormány, amely egyetlen központi platformon gyűjti össze és teszi közzé az állami vállalatok vezetőségére vonatkozó adatokat. Állami költségvetési támogatást igényelhetnek a 2027-es évre a Romániában elismert egyesületek, alapítványok és egyházak. Az igényléseket legkésőbb szeptember 30-áig kell benyújtani. Tovább szigorítják az Európai Unión kívülről érkező kísértékű csomagokra vonatkozó szabályokat. Köszöntelek benneteket, Kesérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Egy olyan oldalt indított el a napokban a kormány, amely egyetlen központi platformon gyűjti össze és teszi közzé az állami vállalatok vezetőségére vonatkozó adatokat. A portálon jelenleg 121 állami tulajdonú vállalat, valamint az azok élén álló döntéshozók adatai érhetőek el. A látogatók több mint 1350 nyilvános dokumentumhoz férhetnek hozzá, amelyek az igazgató tanácsok, a felügyelőbizottságok és az igazgatóságok tagjaira vonatkoznak. A feltöltött állományok között 650 önéletrajz és 600 megbízási szerződés található. Az összegzett adatokból kiderül, hogy több mint 100 vezető egyidejűleg legalább 2 tisztséget is betölt az állami szférában. A javadalmazásokat tekintve 370 vezető havi bevétele eléri a 25 ezer lejt. 115-en keresnek havonta 25 ezer és 50 ezer lej között. 36 tisztségviselő jövedelme 50 ezer és 100 ezer lej közé esik. Egy személy havi illetménye pedig meghaladja a 100 ezer lejt. Állami költségvetési támogatást igényelhetnek a 2027-es évre a Romániában elismert egyesületek, alapítványok és egyházak. Az igényléseket és a szükséges dokumentumokat legkésőbb szeptember 30-áig kell benyújtani. A jogosultsági feltételek szerint a támogatásra azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek szociális ellátási egységeket működtetnek, és megfelelnek a jogszabályokban előírt feltételeknek. A támogatás összege a nyújtott szociális szolgáltatás típusától függ. Bentlakásos szociális szolgáltatások esetében az összeg ellátottanként legfeljebb havi 1000 lej lehet. A bentlakás nélküli szociális szolgáltatások, valamint az éjszakai menhelyek esetében az egy ellátottra jutó támogatás legfeljebb havi 600 lej. Tovább szigorítják az Európai Unión kívülről érkező kísértékű csomagokra vonatkozó szabályokat. A most hatályba lépett vámreform egyik legfontosabb eleme az, hogy külön kezelési díjat vetnek ki ezekre a küldeményekre, vagyis a Kínából rendelt olcsó termékeknél újabb pluszköltséggel kell számolni. A kezelési díj várhatóan novembertől jelenik meg, pontos összegről azonban egyelőre nincs döntés. Nem ez az első változás az idén. Július óta a kísértékű EU-n kívülről érkező csomagokra ideiglenesen 3 euró vámot kell fizetni. Ez a rendszer a tervek szerint 2028 nyaráig marad érvényben. Az új szabályok különösen azokat a webáruházakat érintik érzékenyen, amelyek egyenként közvetlenül Ázsiából adják fel a rendeléseiket. Ezek a kereskedők ugyanis egyre több esetben importőrnek számítanak majd, így nekik kell viselniük a különböző tarifákkal járó terhek egy részét.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Folytatódik az enyhén szeles, változékony időjárás, helyenként felhős marad az égbolt felettünk. A napi maximumok 19-20 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 9 fokra hűl vissza a levegő. Szombaton és vasárnap a nappali hőmérséklet kissé emelkedik, és eléri a 22-24 Celsius fokot is. Hétvégén tehát mindenütt kellemes és napos idő várható.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takar kormányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Forgalomkorlátozást vezettek be november 25-ig Nagyváradon, a Drágosvodó úton, a vasúti felüljáró környékén. A forgalom mindkét irányba egy sávon halad. A Szeleusolói utca felől Kolozsvár irányába haladó járművek a vasúti híd közelében egyetlen forgalmi sávon közlekedhetnek. A Kolozsvár felől a városközpont irányába tartó forgalmat pedig a Drágosvodó út felszabadult szemközti sávjába terelik. A korlátozásokat a vasúti infrastruktúra korszerűsítését célzó munkálatok miatt vezették be. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
6: A péntek Reggeli Plusz folytatásában már itt is van Sienna és a Material Lover, előtte pedig hozom nektek Celine Dion 2003-as dalát. Jó utat és jó rádiózást!
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Hello, Nagyváradi, a környékbeliek egy újabb remek programajánlót hoztam nektek, ugyanis ismét megszervezik a Roots természetpedagógiai konferenciát itt Nagyváradon október 3-án a Péter bácsi kertben. Ezúttal pedig azt a kérdést járják körbe, hogy hogyan építhető be a természetpedagógia a hagyományos iskolák mindennapjaiba. Az egynapos esemény reggel 9:30-kor veszi kezdetét a Grund Egyesület szervezésében, az Országos Magyar Továbbképző Központtal partnerségben. A konferencia idei fókuszában tehát a párbeszéd és a közös gondolkodás áll. A szervezők célja, hogy teret adjanak annak a szakmai egyeztetésnek, hogyan válhat a természetközeli oktatás a mindennapi iskolai élet szerves részévé. Az előadások mellett pedig a résztvevők egy egész napot tölthetnek el a közösségi kertben, sőt lehetőségük nyílik bejárni az oktatási ösvényt és felfedezni azt a helyszínt, amely például tökéletesen alkalmas az iskola másképp és a zöld hét programok számára. A szervezők szeretettel várnak tehát minden érdeklődő pedagógus, szülőt és oktatási szakembert, aki nyitott a fenntartható és élmény alapú pedagógiai módszerek megismerésére. Ismét lesz tehát pluszosok Roots természetpedagógiai konferencia itt Nagyváradon október 3-án. Méghozzá a Péter bácsi kertjében.

0: Ennyi lett volna a Nagyváradi, a környékbeliek, a Péntek reggeli plusz. Köszi, hogy itt voltatok velünk ma is, ezt a jó szokásotokat ne feledjétek. Minden hétköznap reggel 6-tól 11 óráig elhozzuk a benneteket érintő leghasznosabb információkat, a legfontosabb tudnivalókat, programajánlókat és persze a legszuperebb snágereket. És tudjátok, ez az a hely, ahol a ti véleményetek is számít. Sanyival minden hétköznap reggel várunk tehát benneteket itt az éterben. Most átadom a stafétát Keserű Tamásnak, ő érkezik a hírekkel, a hírek után pedig folytatódnak a legszuperebb slágerek, sőt, 3 órától egészen este 7 óráig Balog István Vilmos vár benneteket. Izgalmas témákkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel, utána pedig berobog a zenevonat. Úgyhogy további jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek, legyen csoda szép hétvégétek. A mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Nálunk most a 3 lépcsős acéllétra csak 89, valamint a 4 polcos galvanizált fém tárolópolc csak 64,90 bané. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken, minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Oráde a több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az oradea.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Mostantól névtelenül is jelenthető, ha egy cégnél manipulálják a nyilvántartásokat, eltitkolnak egy biztonsági problémát, vagy más törvénysértést követnek el. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. Műholdas riasztásokkal, videókamerákkal és háromdimenziós szkenneléssel erősítették meg a romániai erdők ellenőrzését. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Mostantól névtelenül is jelenthető, ha egy cégnél manipulálják a nyilvántartásokat, eltitkolnak egy biztonsági problémát, vagy más törvénysértést követnek el. Romániában ugyanis új országos bejelentő oldal indult, amely nem általános feljelentő felület, csak olyan visszaélések jelezhetőek rajta, amelyekről a bejelentő munkája vagy más szakmai tevékenysége során szerzett tudomást. A rendszer egy olyan egységes elektronikus felület, amelyen a bejelentés mellett az azt alátámasztó dokumentumok is elküldhetők. A bejelentő pedig biztonságos csatornán tarthatja a kapcsolatot az ügyet vizsgáló személlyel, válaszolhat a további kérdésekre, és a törvény által megengedett keretek között az ügy alakulását is követheti. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. A Storia ingatlan hirdetési platform elemzése szerint az új lakásokért átlagosan 2027 eurót kértek négyzetméterenként, ami 10%-os emelkedést jelent a tavalyi évhez képest. Nem csak az új építésű, hanem a régi tömbház lakások is megdrágultak. Utóbbiak átlagos kínálati ára 1888 euró volt négyzetméterenként, 8%-kal több, mint egy évvel korábban. Az új lakások árának 10%-os éves növekedése országos összehasonlításban is jelentős. A nagyváradi árak ugyanakkor továbbra is jóval elmaradnak Kolozsvár szintjétől. Ott az új és régi lakások együttes átlagára 3298 euró négyzetméterenként. Műholdas riasztásokkal, videókamerákkal és háromdimenziós szkenneléssel erősítették meg a romániai erdők ellenőrzését. A Declic civil közösség szerint az új rendszer létrejöttében fontos szerepet játszott az a több éves kampány, amelyben csaknem 50 ezer ember követelte az erdők elektronikus megfigyelésének bevezetését. A szervezet most azt szeretné elérni, hogy a rendszer által generált közérdekű információk a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé váljanak. Azonban önmagában önmagában a technológia kiépítése nem elegendő. A szervezet attól tart, hogy megfelelő nyilvánosság hiányában nem ellenőrizhető, miként reagálnak a hatóságok a rendszer által észlelt szabálytalanságokra. A civil közösség ezért azt szeretné, hogy a környezetvédők, újságírók és egyszerű állampolgárok is ellenőrizhessék az elektronikus rendszer jelzéseit.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: A Brikóban szeptember 30-áig minden 5000 lejnél magasabb értékű moduláris konyhabútor esetében a beszerelést ingyenesen biztosítjuk számodra. Brikó. Együtt munkára készen.
0: A Banka Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Boszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fényshow a Sebeskörösön, drónshow és tűzijáték. Orelia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradea szervezi. További részletek az oradeafestival.ro oldalon.
2: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 30-áig a 60 kapszulás gépi mosásra alkalmas Perzil mosószerára 49,99 bani, valamint a cson nélküli sertés szomb kilója mindössze 16,90 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs harapban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a kádda mosdó és szekrényszett csak 529 lej csomagonként, valamint a Cseresit CS 25 szaniter szilikon átlátszó fehér vagy többféle színben már 18 lej 99 banitól kapható tubusonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédéman segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Mostantól névtelenül is jelenthető, ha egy cégnél manipulálják a nyilvántartásokat, eltitkolnak egy biztonsági problémát, vagy más törvénysértést követnek el. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. Műholdas riasztásokkal, videókamerákkal és háromdimenziós szkenneléssel erősítették meg a romániai erdők ellenőrzését. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Mostantól névtelenül is jelenthető, ha egy cégnél manipulálják a nyilvántartásokat, eltitkolnak egy biztonsági problémát, vagy más törvénysértést követnek el. Romániában ugyanis új országos bejelentő oldal indult, amely nem általános feljelentő felület, csak olyan visszaélések jelezhetőek rajta, amelyekről a bejelentő munkája vagy más szakmai tevékenysége során szerzett tudomást. A rendszer egy olyan egységes elektronikus felület, amelyen a bejelentés mellett az azt alátámasztott dokumentumok is elküldhetők. A bejelentő pedig biztonságos csatornán tarthatja a kapcsolatot az ügyet vizsgáló személlyel, válaszolhat a további kérdésekre, és a törvény által megengedett keretek között az ügy alakulását is követheti. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. A Storia ingatlan hirdetési platform elemzése szerint az új lakásokért átlagosan 2027 eurót kértek négyzetméterenként, ami 10%-os emelkedést jelent a tavalyi évhez képest. Nem csak az új építésű, hanem a régi tömbház lakások is megdrágultak. Utóbbiak átlagos kínálati ára 1888 euró volt négyzetméterenként, 8%-kal több, mint egy évvel korábban. Az új lakások árának 10%-os éves növekedése országos összehasonlításban is jelentős. A nagyváradi árak ugyanakkor továbbra is jóval elmaradnak Kolozsvár szintjétől. Ott az új és régi lakások együttes átlagára 3298 euró négyzetméterenként. Műholdas riasztásokkal, videókamerákkal és háromdimenziós szkenneléssel erősítették meg a romániai erdők ellenőrzését. A Declic civil közösség szerint az új rendszer létrejöttében fontos szerepet játszott az a több éves kampány, amelyben csaknem 50 ezer ember követelte az erdők elektronikus megfigyelésének bevezetését. A szervezet most azt szeretné elérni, hogy a rendszer által generált közérdekű információk a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé váljanak. Azonban önmagában a technológia kiépítése nem elegendő. A szervezet attól tart, hogy megfelelő nyilvánosság hiányában nem ellenőrizhető, miként reagálnak a hatóságok a rendszer által észlelt szabálytalanságokra. A civil közösség ezért azt szeretné, hogy a környezetvédők, újságírók és egyszerű állampolgárok is ellenőrizhessék az elektronikus rendszer jelzéseit.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a csont nélküli Comteam sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
1: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
0: Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken, minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Oráde a több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az oradea.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
2: A Brick Home-ban szeptember 30-áig 10%-os kedvezményt kapsz utalvány formájában a teljes EPS 80 expandált polisztirol hablemez kínálatra, valamint a fényes barna trapézlemez 10%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 17 lei 60-ban ért vásárolhatod meg. Brick Home, együtt munkára készen!
0: Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keresd minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
5: És most vissza a zenéhez.
6: Slágerek,
5: magyar kedvencek, Nagyváradon.
6: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Mostantól névtelenül is jelenthető, ha egy cégnél manipulálják a nyilvántartásokat, eltitkolnak egy biztonsági problémát, vagy más törvénysértést követnek el. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. Műholdas riasztásokkal, videókamerákkal és háromdimenziós szkenneléssel erősítették meg a romániai erdők ellenőrzését. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Mostantól névtelenül is jelenthető, ha egy cégnél manipulálják a nyilvántartásokat, eltitkolnak egy biztonsági problémát, vagy más törvénysértést követnek el. Romániában ugyanis új országos bejelentő oldal indult, amely nem általános feljelentő felület, csak olyan visszaélések jelezhetőek rajta, amelyekről a bejelentő munkája vagy más szakmai tevékenysége során szerzett tudomást. A rendszer egy olyan egységes elektronikus felület, amelyen a bejelentés mellett az azt alátámasztott dokumentumok is elküldhetők. A bejelentő pedig biztonságos csatornán tarthatja a kapcsolatot az ügyet vizsgáló személlyel, válaszolhat a további kérdésekre, és a törvény által megengedett keretek között az ügy alakulását is követheti. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. A Storia ingatlan hirdetési platform elemzése szerint az új lakásokért átlagosan 2027 eurót kértek négyzetméterenként, ami 10%-os emelkedést jelent a tavalyi évhez képest. Nem csak az új építésű, hanem a régi tömbház lakások is megdrágultak. Utóbbiak átlagos kínálati ára 1888 euró volt négyzetméterenként, 8%-kal több, mint egy évvel korábban. Az új lakások árának 10%-os éves növekedése országos összehasonlításban is jelentős. A nagyváradi árak ugyanakkor továbbra is jóval elmaradnak Kolozsvár szintjétől. Ott az új és régi lakások együttes átlagára 3298 euró négyzetméterenként. Műholdas riasztásokkal, videókamerákkal és háromdimenziós szkenneléssel erősítették meg a romániai erdők ellenőrzését. A Declic civil közösség szerint az új rendszer létrejöttében fontos szerepet játszott az a több éves kampány, amelyben csaknem 50 ezer ember követelte az erdők elektronikus megfigyelésének bevezetését. A szervezet most azt szeretné elérni, hogy a rendszer által generált közérdekű információk a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé váljanak. Azonban önmagában a technológia kiépítése nem elegendő. A szervezet attól tart, hogy megfelelő nyilvánosság hiányában nem ellenőrizhető, miként reagálnak a hatóságok a rendszer által észlelt szabálytalanságokra. A civil közösség ezért azt szeretné, hogy a környezetvédők, újságírók és egyszerű állampolgárok is ellenőrizhessék az elektronikus rendszer jelzéseit.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken, minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Orade a több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az orade.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
0: A Banca Transilvania bemutatja az Orádia Festivalt. Négy színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orádia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Orádia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
1: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Nőtt a részmunkaidős állások iránti kereslet. Egyre többen vállalnak másodállást a megélhetésért. Teljesítménykorlátozás jöhet a kezdősofőröknek. 2 évig nem vezethetnek erősebb autókat. Minden harmadik 15 éves gyereknek gondot okoz az egyszerű szövegek megértése. Ezért az Európai Bizottság létrehozza az Európai Írástudási Koalíciót. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen megnőtt a részmunkaidős állásokra benyújtott jelentkezések száma, derül ki az eJobs online állásportál adataiból. A felületen közzétett adatok szerint éveleje óta 1,3 millió jelentkezést regisztráltak, amint egy 27 ezer elérhető részmunkaidős állásra. A toborzó platform képviselői szerint a megnövekedett érdeklődés egyértelműen azt mutatja, hogy a munkavállalók igyekeznek kiegészíteni jövedelmüket a nehezedő gazdasági körülmények között. A legtöbben nem a főállásukat akarják feladni, hanem jelentősebb karrierváltás nélkül próbálnak pluszbevételhez jutni. A teljes munkaidős állás mellett vállalt másodállás a többség számára átmeneti megoldást jelent egy-egy anyagilag nehezebb időszak áthidalására, vagy egy nagyobb vásárlás finanszírozására. A legkeresettebb szektorok között a kiskereskedelem, a turizmus, a szolgáltatások, a reklám és PR, az élelmiszeripar, a call centerek, valamint a pénzügyi és biztosítási szektor szerepel. Teljesítménykorlátozás vonatkozhat a kezdősofőrökre a jogosítvány megszerzését követő első 2 évben. A tervezet szerint a kezdősofőrök az első 2 évben nem vezethetnének olyan személygépkocsit, amelynek teljesítménytömeg aránya meghaladja a 75 kW tonnánként, ami hozzávetőleg 102 lóerőnek felel meg. Ez egy 1,3-1,5 tonna tömegű autónál 120-130 lóerős maximális teljesítményt jelentene. A korlátozás nem konkrét autótípusokra vonatkozna, hanem minden esetben a motor teljesítményét és az autó tömegét vennék figyelembe. Vagyis ugyanaz a modell egyik motorváltozatával beleférhet a határértékbe, egy erősebb változatával viszont már nem. Az Európai Bizottság létrehozza az Európai Írástudási Koalíciót. A kezdeményezésben iskolák, oktatási intézmények, könyvtárak, kulturális szervezetek, illetve tanárokat, szülőket és diákokat képviselő szervezetek vesznek részt. A program célja, hogy az olvasás és írás tanításával foglalkozó szakemberek megosszák egymással tapasztalataikat, és közösen keressenek hatékony módszereket a készségek fejlesztésére. Külön figyelmet fordítanak a kisgyerekek fejlesztésére, de a pedagógusok és más szakemberek képzésére is. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy az uniós fiatalok jelentős részének gondot okoz a szövegértés. A 2025-ös PISA felmérése szerint az EU-ban élő 15 évesek 31%-a nehezen ért meg egyszerű szövegeket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Banka Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Boszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysóa a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orelia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradea szervezi. További részletek az oradeafestival.ro oldalon.
1: Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken, minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Oradea több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az oradea.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money. We don't need your money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: Egy olyan oldalt indított el a napokban a kormány, amely egyetlen központi platformon gyűjti össze és teszi közzé az állami vállalatok vezetőségére vonatkozó adatokat. Állami költségvetési támogatást igényelhetnek a 2027-es évre a Romániában elismert egyesületek, alapítványok és egyházak. Az igényléseket legkésőbb szeptember 30-áig kell benyújtani. Tovább szigorítják az Európai Unión kívülről érkező kisértékű csomagokra vonatkozó szabályokat. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Egy olyan oldalt indított el a napokban a kormány, amely egyetlen központi platformon gyűjti össze és teszi közzé az állami vállalatok vezetőségére vonatkozó adatokat. A portálon jelenleg 121 állami tulajdonú vállalat, valamint az azok élén álló döntéshozók adatai érhetőek el. A látogatók több mint 1350 nyilvános dokumentumhoz férhetnek hozzá, amelyek az igazgató tanácsok, a felügyelőbizottságok és az igazgatóságok tagjaira vonatkoznak. A feltöltött állományok között 650 önéletrajz és 600 megbízási szerződés található. Az összegzett adatokból kiderül, hogy több mint 100 vezető egyidejűleg legalább 2 tisztséget is betölt az állami szférában. A javadalmazásokat tekintve 370 vezető havi bevétele eléri a 25 ezer lejt. 115-en keresnek havonta 25 ezer és 50 ezer lej között. 36 tisztségviselő jövedelme 50 ezer és 100 ezer lej közé esik. Egy személy havi illetménye pedig meghaladja a 100 ezer lejt. Állami költségvetési támogatást igényelhetnek a 2027-es évre a Romániában elismert egyesületek, alapítványok és egyházak. Az igényléseket és a szükséges dokumentumokat legkésőbb szeptember 30-áig kell benyújtani. A jogosultsági feltételek szerint a támogatásra azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek szociális ellátási egységeket működtetnek, és megfelelnek a jogszabályokban előírt feltételeknek. A támogatás összege a nyújtott szociális szolgáltatás típusát függ. Bentlakásos szociális szolgáltatások esetében az összeg ellátottanként legfeljebb havi 1000 lej lehet. A bentlakás nélküli szociális szolgáltatások, valamint az éjszakai menhelyek esetében az egy ellátottra jutó támogatás legfeljebb havi 600 lej. Tovább szigorítják az Európai Unión kívülről érkező kisértékű csomagokra vonatkozó szabályokat. A most hatályba lépett vámreform egyik legfontosabb eleme az, hogy külön kezelési díjat vetnek ki ezekre a küldeményekre, vagyis a Kínából rendelt olcsó termékeknél újabb pluszköltséggel kell számolni. A kezelési díj várhatóan novembertől jelenik meg, pontos összegről azonban egyelőre nincs döntés. Nem ez az első változás az idén. Július óta a kísértékű EU-n kívülről érkező csomagokra ideiglenesen 3 euró vámot kell fizetni. Ez a rendszer a tervek szerint 2028 nyaráig marad érvényben. Az új szabályok különösen azokat a webáruházakat érintik érzékenyen, amelyek egyenként közvetlenül Ázsiából adják fel a rendeléseiket. Ezek a kereskedők ugyanis egyre több esetben importőrnek számítanak majd, így nekik kell viselniük a különböző tarifákkal járó terhek egy részét.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hello Nagyvárad, péntek délután 3 óra van, ez itt a Plusz FM, és ez itt a mai Sláger Plusz. Amit eddig nem csináltatok meg, az most már ráér hétfőig. Inkább szépen óvatosan kezdjünk el együtt hangolódni a hétvégére. Jön Katy Perry és a Lifetimes.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: csak egy van.
1: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.
0: És legkedvesebb.

kis emlékeztető, hogy miért dolgozunk. Minden a pénzről szól. All About the Money. Ez ott mely a dala. Itt a Plusz FM-en, a mai Sláger Pluszban. Köszönjük, hogy velünk vagytok ma délután is. Beszélgethetünk közben. Tudtok írni a Facebookon, vagy lehet hívni is. 0359 17 22 22. És befejeződtek a távhővezeték javítási munkálatai a Szöntulápostól André és a Kárpát utca kereszteződésében. A rendszer visszakötése azonban még tart. Úgyhogy jelenleg szünetel a melegvízszolgáltatás a 127-es hőközponthoz tartozó tömbházakban. A szolgáltató tájékoztatása szerint a melegvizet várhatóan ma éjfélig mindenhol visszaadják, a csőrendszer további szakaszain pedig később folytatják a javításokat. Úgyhogy lehet, hogy még estére jön a hideg zuhany. Nálunk viszont forró zenék, hogy ezt ellensúlyozzuk. Itt van Imán Beck és a Belly Dancer. Hey,

0: Ez a Plus FM, és ez itt a ma délutáni Sláger Plus 0359 17 22 22. Ez a telefonszámunk. Ha mondandótok vagy kérdésetek van, akkor hívjatok nyugodtan, és hát ha a naptárra néztek, akkor szeptember van, ha viszont a transzfogarasra, akkor inkább január. Azt olvasom, hogy kiadós havazás nehezítette a közlekedést a transzfogarasi úton, ahol kedd éjszaka elég komoly mennyiségű hó hullott a magas hegyi szakaszra. Szerda reggel már téli útviszonyok fogadták az autósokat, főleg a Bileátó környékén, ahol intenzívebben havazott. Az útügyi igazgatóság 2 hókotrót vetett be, és több mint 5 tonna sót szórtak az úttestre. A szakemberek szerint a következő napokban is előfordult hasonló időjárás, ezért arra kérnek benneteket, hogyha arra felé kirándulnátok, akkor indulás előtt tájékozódjatok az aktuális útviszonyokról. A magas hegyi szakasznak pedig csak megfelelően felkészített autóval és téli körülmények között is biztos vezetési rutinnal vágjatok neki. Hát néhány nappal ezelőtt még a kánikulától szenvedtünk, most pedig már ilyen híreket kell olvasnunk. Megbolondult az időjárás. Mi viszont nem, továbbra is csak a legjobb zenéket játsszuk nektek. Magyar dal jön hamarosan, Ákos és az Agyhitet.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, 1 közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
4: Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken, minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Orádea több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az oradea.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
5: A Brico-ban szeptember 30-áig 15% extra kedvezményt kapsz a teljes színes beltéri ajtó kínálatra, valamint a 8 mm-es Basic Line laminált padlót különböző kivitelezésben 14%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 33 lej 50 banírt vásárolhatod meg. Brico. Együtt. Munkára készen.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Péntek délután van, innentől a munka halkul, a zenék hangosodnak, jövünk a legnagyobb kedvencekkel. Alex Warren és a Before You Leave Me, előtte pedig Ákos és az Agyhitet.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Ez itt a Plusz FM, a Sláger Pluszt hallgatjátok. Jó munkát, ha még dolgoztok, és jó hétvégét, hogyha már letettétek a melót erre a hétre. Taylor Swift a vendégünk most, ugye óriási siker a legutóbbi The Life of a Showgirl című albuma, aminek éppen tegnap jelent meg egy új verziója, egy ilyen kibővített kiadása, néhány új dal is rákerült. Ha van időtök, akkor hallgassátok meg, természetesen fönt van az összes streaming platformon. Taylor Swift pedig itt van nálunk, jön tőled a Fate of Ophelia. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

kell, hogy fogjam, érezzem, értsem, hogy bizseregjen tőle minden részem. Nem marad meg semmi abból, amiről azt hittem, mindig itt lesz. Úgyhogy útra kell kelnem, hogy megtaláljam. Ma soha nem

0: a Plus FM, a slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. 4 óra van, úgyhogy azt hiszem végre kimondhatjuk, hogy itt a hétvége. Sokat dolgoztunk ezen a héten, ránk fér a pihenés. Lazuljunk együtt, mi itt leszünk veletek végig. A Plus FM-en most először is jönnek a friss hírek Keserű Tomitól, aztán pedig Jonas Blue dala szól, az Edge of Desire.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
2: Mostantól névtelenül is jelenthető, ha egy cégnél manipulálják a nyilvántartásokat, eltitkolnak egy biztonsági problémát, vagy más törvénysértést követnek el. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. Műholdas riasztásokkal, videókamerákkal és háromdimenziós szkenneléssel erősítették meg a romániai erdők ellenőrzését. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plus FM hírei. Mostantól névtelenül is jelenthető, ha egy cégnél manipulálják a nyilvántartásokat, eltitkolnak egy biztonsági problémát, vagy más törvénysértést követnek el. Romániában ugyanis új országos bejelentő oldal indult, amely nem általános feljelentő felület, csak olyan visszaélések jelezhetőek rajta, amelyekről a bejelentő munkája vagy más szakmai tevékenysége során szerzett tudomást. A rendszer egy olyan egységes elektronikus felület, amelyen a bejelentés mellett az azt alátámasztó dokumentumok is elküldhetők. A bejelentő pedig biztonságos csatornán tarthatja a kapcsolatot az ügyet vizsgáló személlyel, válaszolhat a további kérdésekre, és a törvény által megengedett keretek között az ügy alakulását is követheti. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. A Storia ingatlan hirdetési platform elemzése szerint az új lakásokért átlagosan 2027 eurót kértek négyzetméterenként, ami 10%-os emelkedést jelent a tavalyi évhez képest. Nem csak az új építésű, hanem a régi tömbház lakások is megdrágultak. Utóbbiak átlagos kínálati ára 1888 euró volt négyzetméterenként, 8%-kal több, mint egy évvel korábban. Az új lakások árának 10%-os éves növekedése országos összehasonlításban is jelentős. A nagyváradi árak ugyanakkor továbbra is jóval elmaradnak Kolozsvár szintjétől. Ott az új és régi lakások együttes átlagára 3298 euró négyzetméterenként. Műholdas riasztásokkal, videókamerákkal és háromdimenziós szkenneléssel erősítették meg a romániai erdők ellenőrzését. A Declic civil közösség szerint az új rendszer létrejöttében fontos szerepet játszott az a több éves kampány, amelyben csaknem 50 ezer ember követelte az erdők elektronikus megfigyelésének bevezetését. A szervezet most azt szeretné elérni, hogy a rendszer által generált közérdekű információk a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé váljanak. Azonban önmagában a technológia kiépítése nem elegendő. A szervezet attól tart, hogy megfelelő nyilvánosság hiányában nem ellenőrizhető, miként reagálnak a hatóságok a rendszer által észlelt szabálytalanságokra. A civil közösség ezért azt szeretné, hogy a környezetvédők, újságírók és egyszerű állampolgárok is ellenőrizhessék az elektronikus rendszer jelzéseit.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Szombaton napos száraz idő ígérkezik Nagyváradon, csapadékra nem kell számítani. Hajnalban 8 fok körül alakul a hőmérséklet, délutánra pedig 22 fokig melegszik a levegő, jelentős szél nem várható. Vasárnap is napos idő ígérkezik, 8 fokos minimum reggel és 22 fokos maximum napközben. A nagy napi hőingás miatt érdemes lehet rétegesen öltözködni.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
0: Teljes útlezárásra számítsatok Váradon a Republics utca egy szakaszán. A Körös Áruháztól a 79A számú ingatlan környékéig az aluljáró építése miatt november 1-ig nem lehet közlekedni. A munkálatok a Muzeulúj utcát is érintik, ott a Kanonok sor és a Republics utca közötti rész zárták le. Közben az Uzinelor úton is lassabb a haladás, a Borsi út felől érkezők oldalán felbontották az úttestet, ezért egy sávon jelzőlámpás irányítás mellett halad a forgalom. A lámpaváltás időnként 4-5 percig is eltartat, így ha tehetitek, érdemes elkerülni ezt az útszakaszt. Ha pedig van friss közlekedési infótok, írjátok meg nekünk a Facebookon, vagy hívjatok 0359 17 22 22 a Plusz FM forró drótja.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Sziasztok, ez itt a Plusz FM, és ez itt a Sláger Plusz. Na most, hogy túl vagyunk a heti munkán, most jönnek az igazán fontos dolgok. A család, a barátok, a pihenés, és közben a háttérben a Plusz FM végig. Jó hétvégét, itt van Jonas Blue és az Edge of Desire.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

0: itt a Plusz FM, a slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon a Sláger Pluszt hallgatjátok, és hogyha azt terveztétek a hétvégére, hogy csak úgy pihengettek a kanapén, akkor most ne figyeljetek, mert hogy a hétvégén több sportprogrammal is folytatódik a Be Active Európai Sporthét a városban. Holnap 11 órától például a Kira Senior Dance, mint egy 50 táncosa tart bemutatót és nyílt foglalkozást a Sebeskörös partján, a Zion Neolog Zsinagóga és az Independencia utcai mélygarázs közötti sétányon. Ugyanott holnap déltől a szabadtéri jóga kezdődik, amihez életkortól és előképzettségtől függetlenül lehet csatlakozni. Szintén holnap 11.30-tól az Era Parkban rendezik meg az Era Kupa sakversenyt az 1-től 8. osztályos diákoknak, vasárnap 10 órától pedig az Antonio Alexe sportcsarnok melletti futópályán rendezik meg az Oroszlán Szív futóversenyt. Az Európai Sporthét egyébként még a jövő hét elején is tart, rengeteg nagyváradi programmal megfűszerez, hogy lesz miből válogatni. Egy kis sport még soha senkinek nem ártott, úgyhogy érdemes ezt kihasználni és csatlakozni. Mire mozgunk a Plusz FM-en? Zara Larsson dalára. Mindjárt jön tőle a Can't Tame Her.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringsil HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: A Banka Transilvánia bemutatja az Orádia Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Boszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fényshow a Sebeskörösön, drónshow és tűzijáték. Orádia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Orádia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
4: A fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
5: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Lásd tisztán a világot!
6: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
7: A Brico-ban szeptember 30-áig 15%-os kedvezményt kapsz a teljes acéllemez lap radiátor kínálatra, valamint 15%-os kedvezményt a fűtési rendszerhez való radiátor szelepek és tartozékok teljes kínálatára. Brico. Együtt munkára készen.
8: Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keres minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Mozgásban tartjuk a délutánt, a Sláger Pluszban hozzuk nektek a legjobb zenéket. Egy magyar klasszikus mindjárt, az FLM, és ha megtalállak még, előtte pedig itt van Zara Larsson és a Can't Tame Her.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz

Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Mm-hmm. Ooh, yeah. You know.

0: Kisszafemet hallgatjátok, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. És mindig mondom, nyugodtan csörögjetek ide, hívjatok, nem harapok, vagy nem harapok nagyot. Valaki most is a vonal végén van. Halló!
1: Anna Mari vagyok.
0: Parancsolj!
1: A kislányomat szeretném köszönteni szüli napján Bucsai Alexandra ma 17 éves Nagyváradon. És hát küldjünk neki valami mostani mai zenét.
0: Ó! Isten éltesse először is, boldog szülinapot neki, a legszebb korban van. És akkor egy újdonságot kap tőlünk itt a Plusz FM-en. Miles Smith és Neil Horan és a Drive Safe, ezt küldöm neki. Jó lesz?
1: Köszönöm szépen.
0: Oké, rendben van, még egyszer boldog szülinapot. Ti pedig hívjatok, bármi van, 0359 17 22 22.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Péntek délután 5, most már tényleg minden rendben van, nem? Most már nagy baj nem történt velünk ezen a héten. Jöhet a jól megérdemelt hétvégi pihenés, közben a Plusz FM lesz a legjobb társaság. Házhoz szállítjuk nektek a legjobb zenéket. Mindjárt jön Damiano David és a Next Summer.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalon. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Nőtt a részmunkaidős állások iránti kereslet. Egyre többen vállalnak másodállást a megélhetésért. Teljesítménykorlátozás jöhet a kezdősofőröknek. 2 évig nem vezethetnek erősebb autókat. Minden harmadik 15 éves gyereknek gondot okoz az egyszerű szövegek megértése. Ezért az Európai Bizottság létrehozza az Európai Írástudási Koalíciót. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen megnőtt a részmunkaidős állásokra benyújtott jelentkezések száma, derül ki az eJobs online állásportál adataiból. A felületen közzétett adatok szerint éveleje óta 1,3 millió jelentkezést regisztráltak, amint egy 27 ezer elérhető részmunkaidős állásra. A toborzó platform képviselői szerint a megnövekedett érdeklődés egyértelműen azt mutatja, hogy a munkavállalók igyekeznek kiegészíteni jövedelmüket a nehezedő gazdasági körülmények között. A legtöbben nem a főállásukat akarják feladni, hanem jelentősebb karrierváltás nélkül próbálnak pluszbevételhez jutni. A teljes munkaidős állás mellett vállalt másodállás a többség számára átmeneti megoldást jelent egy-egy anyagilag nehezebb időszak áthidalására, vagy egy nagyobb vásárlás finanszírozására. A legkeresettebb szektorok között a kiskereskedelem, a turizmus, a szolgáltatások, a reklám és PR, az élelmiszeripar, a call centerek, valamint a pénzügyi és biztosítási szektor szerepel. Teljesítménykorlátozás vonatkozhat a kezdősofőrökre a jogosítvány megszerzését követő első 2 évben. A tervezet szerint a kezdősofőrök az első 2 évben nem vezethetnének olyan személygépkocsit, amelynek teljesítménytömeg aránya meghaladja a 75 kW tonnánként, ami hozzávetőleg 102 lóerőnek felel meg. Ez egy 1,3-1,5 tonna tömegű autónál 120-130 lóerős maximális teljesítményt jelentene. A korlátozás nem konkrét autótípusokra vonatkozna, hanem minden esetben a motor teljesítményét és az autó tömegét vennék figyelembe. Vagyis ugyanaz a modell egyik motorváltozatával beleférhet a határértékbe, egy erősebb változatával viszont már nem. Az Európai Bizottság létrehozza az Európai Írástudási Koalíciót. A kezdeményezésben iskolák, oktatási intézmények, könyvtárak, kulturális szervezetek, illetve tanárokat, szülőket és diákokat képviselő szervezetek vesznek részt. A program célja, hogy az olvasás és írás tanításával foglalkozó szakemberek megosszák egymással tapasztalataikat, és közösen keressenek hatékony módszereket a készségek fejlesztésére. Külön figyelmet fordítanak a kisgyerekek fejlesztésére, de a pedagógusok és más szakemberek képzésére is. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy az uniós fiatalok jelentős részének gondot okoz a szövegértés. A 2025-ös PISA felmérése szerint az EU-ban élő 15 évesek 31%-a nehezen ért meg egyszerű szövegeket.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: A hétvégén száraz napos időre van kilátás Váradon, szombaton 8 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, a reggeli órákban 8, napközben 22 fok várható, számottevő csapadék nem valószínű. A vasárnap is hasonló időt hoz, sok napsütéssel, hajnalban 8, délután 22 fok körüli értékekkel. A nappalok tehát kellemesen melegek, a reggelek viszont már hűvösek, sőt helyenként kimondottan hidegek lehetnek.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz közlekedési információk.
5: Változott a forgalmi rend Váradon a Stefáncsilmári úton, a Teodornés utcai kereszteződésben. A jelzőlámpás irányítás helyett ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Szintén korlátozás van a Stefáncsilmári sugárúton, ahol a Berzé és a Szöntúr Ladislau utca közötti részt zárták le. A lezárás miatt a Stefáncsilmári sugárút és a Szöntúr Ladislau utca találkozásánál ideiglenes körforgalom működik. További változás, hogy a Lakúros utcából jelenleg balra is ki lehet fordulni a sugárútra. Ha úton vagytok és látok torlódást, balesetet vagy más forgalmi akadályt, írjátok meg nekünk a Facebookon, vagy hívjátok a 0359 17 22 22-t.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: Két teljes nap a meló és a főnök nélkül, de jó ezt kimondani. Kezdődjön a hétvége, sziasztok! Ez itt a Plusz FM és ez itt a Sláger Plusz. Jön Damiano David és a Next Summer.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Ő volt Christina Aguilera, ez pedig a Plus FM, ahol ezerrel pörög a mai sláger plusz. És hát egy könyv most nem csak nekünk adhat egy új történetet, hanem egy kisfiú történetében is sokat segíthet. Jótékonysági könyvvásárt rendez a Könyvmentők Egyesület a 7 éves Igor támogatására, aki örökletes genetikai rendellenességgel és súlyos autizmussal küzd. A vásáron román, magyar és idegen nyelvű új vagy szép állapotú könyvekbe válogathatok, emellett kézműves tárgyakat is kínálnak majd. Ezt a jótékonysági vásárt október 3-án és 4-én, vagyis a jövő hétvégén, mindkét nap 15 és 20 óra között tartják Váradon, a Pest-Körösülői utca 22 szám alatti alaksori klubban. A vásárlásokkal és a felajánlásokkal Igor támogatásához járulhattok hozzá. Ezúttal tehát a könyveknek nem csak a tartalma, hanem a egyéb értéke is súlyos lehet. Ha tudtok, akkor legyetek ott majd jövő hétvégén, és segítsetek, azért erre még emlékeztetünk vagy benneteket néhányszor. És ha már hétvége, akkor jöjjön a hétvége himnusza, Home for the Weekend, a Coldplay és Beyoncé közös dala szól.

0: Ez a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Jó utat hazafelé, vagy jó pihenést a hétvégére, hogyha már teljesen letudtátok már a melót. Ha pedig új munkát kerestek, akkor októberben érdemes lehet egy kicsit a zöldebb irányba nézni. Október 14-én állásbörzét rendeznek a Nagyváradi Arinában, ahol elsősorban a megújuló energiaszektor lehetőségei kerülnek majd elő. Október 14-én 9 és 17 óra között zajlik majd a Green Energy Network eseménye, ahová álláskeresőket, friss diplomásokat és végzősöket is várnak. A helyszínen közvetlenül találkozhattok a munkáltatókkal, megismerhetitek az aktuális állásajánlatokat, és a szakmai képzési lehetőségekről is tájékozódhattok. A rendezvényen munkaadók, képzőintézmények és közintézmények is ott lesznek. A munkáltatók és az egyéb kiállítók október 5-én délig jelentkezhetnek. Minél hamarabb hívják a 0749 090 619-es telefonszámot. Tehát állásbörze a megújuló energiaszektorral ismerkedhettek meg október 14-én 9 és 17 óra között a Nagyváradi Arénában, és akkor tényleg egy kicsit zöldebb lehet a jövőtök. A Plusz FM-en pedig rózsaszín a jövőnk, hiszen Pink érkezik nem sokára.
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
3: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszoreshop.ro-ra további információkért.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Pluszt hallgatjátok, kapcsoljuk nektek a legjobb zenéket. Állok és Bibi Rex és a Deep in Your Love, előtte pedig Pink énekel.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez a Plusz FM slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. A mai Sláger Plusz sűrűjében vagyunk. Martin Garrix-el folytatjuk, aki a nyáron hát félig lerombolta a Tiesto tengerparti luxus nyaralóját. Ezt most szó szerint kell érteni. Fölkerült a TikTokra egy videó, amin az látható, hogy Tiesto áll a valószínűleg saját nyaralója stégén a tengerparton, és egy vitorlás hajóval közelít felé Martin Garrix és David Guetta. Nagyon örülnek egymásnak, már messziről integetnek, kiabálnak, nagyon boldogok, hogy találkoznak. Aztán valahogy elveszítik az irányítást a vitorlás fölött, és nagyon csúnyán belerongyolnak a stégbe. A videóból úgy látszik, hogy hál' Istennek senki nem sérült meg, az anyagi kár viszont jelentős, de mind a hárman csak röhögtek az eseten, úgyhogy így végül is szerencsés véget ért. Martin Garrix most Ed Sheerannel érkezik hozzátok, reméljük nem okoz nagy kárt, itt a közös lágerük, a Repeat It,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyvára ad, a Plusz FM-et hallgatjátok, slágerek és magyar kedvencek. Jó pihenést a hétvégére, két nap lazulás, kinek milyen tervei vannak, megírhatjátok nyugodtan, vagy el is mondhatjátok, írjatok, csörögjetek. Nekünk az a tervünk, hogy itt leszünk nektek végig, Keserű Tomi például mindjárt hozza a friss híreket, aztán pedig ugrunk a legjobb zenék közé, jön Stella Lefty és a Boston.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62. Telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Lakokos, van az
1: a mester. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
4: Egy olyan oldalt indított el a napokban a kormány, amely egyetlen központi platformon gyűjti össze és teszi közzé az állami vállalatok vezetőségére vonatkozó adatokat. Állami költségvetési támogatást igényelhetnek a 2027-es évre a Romániában elismert egyesületek, alapítványok és egyházak. Az igényléseket legkésőbb szeptember 30-áig kell benyújtani. Tovább szigorítják az Európai Unión kívülről érkező kisértékű csomagokra vonatkozó szabályokat. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Egy olyan oldalt indított el a napokban a kormány, amely egyetlen központi platformon gyűjti össze és teszi közzé az állami vállalatok vezetőségére vonatkozó adatokat. A portálon jelenleg 121 állami tulajdonú vállalat, valamint az azok élén álló döntéshozók adatai érhetőek el. A látogatók több mint 1350 nyilvános dokumentumhoz férhetnek hozzá, amelyek az igazgató tanácsok, a felügyelőbizottságok és az igazgatóságok tagjaira vonatkoznak. A feltöltött állományok között 650 önéletrajz és 600 megbízási szerződés található. Az összegzett adatokból kiderül, hogy több mint 100 vezető egyidejűleg legalább két tisztséget is betölt az állami szférában. A javadalmazásokat tekintve 370 vezető havi bevétele eléri a 25 ezer lejt. 115-en keresnek havonta 25 ezer és 50 ezer lej között. 36 tisztségviselő jövedelme 50 ezer és 100 ezer lej közé esik. Egy személy havi illetménye pedig meghaladja a 100 ezer lejt. Állami költségvetési támogatást igényelhetnek a 2027-es évre a Romániában elismert egyesületek, alapítványok és egyházak. Az igényléseket és a szükséges dokumentumokat legkésőbb szeptember 30-áig kell benyújtani. A jogosultsági feltételek szerint a támogatásra azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek szociális ellátási egységeket működtetnek, és megfelelnek a jogszabályokban előírt feltételeknek. A támogatás összege a nyújtott szociális szolgáltatás típusától függ. Bentlakásos szociális szolgáltatások esetében az összeg ellátottanként legfeljebb havi 1000 lej lehet. A bentlakás nélküli szociális szolgáltatások, valamint az éjszakai menhelyek esetében az egy ellátottra jutó támogatás legfeljebb havi 600 lej. Tovább szigorítják az Európai Unión kívülről érkező kisértékű csomagokra vonatkozó szabályokat. A most hatályba lépett vámreform egyik legfontosabb eleme az, hogy külön kezelési díjat vetnek ki ezekre a küldeményekre, vagyis a Kínából rendelt olcsó termékeknél újabb pluszköltséggel kell számolni. A kezelési díj várhatóan novembertől jelenik meg, pontos összegről azonban egyelőre nincs döntés. Nem ez az első változás az idén. Július óta a kísértékű EU-n kívülről érkező csomagokra ideiglenesen 3 euró vámot kell fizetni. Ez a rendszer a tervek szerint 2028 nyaráig marad érvényben. Az új szabályok különösen azokat a webáruházakat érintik érzékenyen, amelyek egyenként közvetlenül Ázsiából adják fel a rendeléseiket. Ezek a kereskedők ugyanis egyre több esetben importőrnek számítanak majd, így nekik kell viselniük a különböző tarifákkal járó terhek egy részét.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Szombaton és vasárnap is többnyire napos idő várható Váradon. Mindkét nap 22 fok körül tetőzik a hőmérséklet, kor reggel pedig 8 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék egyik nap sem valószínű, alapvetően száraz hétvégére készülhetünk. A reggeli órákhoz képest délutánra jelentősen mintegy 14 fokkal emelkedik a hőmérséklet, ez sokak szervezetét megterhelheti. A hűvös reggel és a meleg délután miatt a réteges öltözködés ajánlott.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Több helyen is útlezárások és terelések lassíthatják a közlekedést Nagyváradon. A Republics utcán a Körös Áruház és a 79A szám környéke között teljes lezárás van november 1-ig. A Muzeuló utcai szakaszán sem lehet áthajtani. Az Uzinalor úton a Borsi út felől érkezve egy sávra szűkül az út, a forgalmat jelzőlámpa irányítja, itt hosszabb várakozás is kialakulhat. A Stefáncsél-Mári úton a Theodor Ness utcai kereszteződésben pedig ideiglenes körforgalom működik a korábbi jelzőlámpás irányítás helyett. Ha van olyan közlekedési információtok, ami másoknak is jól jöhet, küldjétek el a Facebookon, vagy telefonáljatok 0359 17 22 22 a Plusz FM száma.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Sziasztok, 6 óra elmúlt, ez a Plusz FM és a Sláger Plusz, ti pihenjetek, mi viszont tartjuk a fordulatszámot hétvégén is, hozzuk nektek a legjobb zenéket. Itt egy új kedvencünk, Stella Lefty és Boston.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

Plus FM slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, és természetesen ma is Sláger Plus 0359 17 22 22. Ezen a telefonszámon tudtok elérni bennünket, hogyha mondandótok, hogy kérdésetek van. És hogyha mostanában az Ösi negyedben autóztok, akkor most még kell egy kis türelem, de hál' Istennek már látszik a munkátok vége. A legfrissebb hírek szerint az Onestilor utcai közúti aluljáró október végére elkészülhet, és a forgalom előtt is megnyithatják. Ugye ennek az a célja, hogy gyorsabbá tegye a közlekedést a belváros és a körgyűrű között. Jelenleg azonban az Aradi út és a Szováta híd térségében csúcsidőben mindkét irányban torlódások vannak. A városba kifelé és befelé közlekedőknek továbbra is kerülő utakat kell használniuk, emiatt a környék több csomópontja is erősen túlterhelt. Most viszont mondom, október végére elkészülhet a közúti aluljáró, és onnantól azért egy kicsit egyszerűbb lehet az élet arra felé. Addig pedig hát türelem, tornaterem az utakon is. És a kocsiban is veletek vagyunk, ha már hétvége, akkor jön The Weeknd és a Cry For Me. Ez a Plus FM, ez a mai Sláger Plus.

0: Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek. Nagyvárad, ez volt Katy Perry és a California Girls, és közben pedig a friss hírekből azt olvasom, hogy új funkciókkal bővült a nagyváradi lakossági parkolóhelyek online ügyintézési rendszere. A platformon mostanról többek között lemondhatjátok, vagy átruházhatjátok a parkolóhelyet, módosíthatjátok a személyes vagy gépkocsi adatokat, és két jogosult akár parkolóhelyet is cserélhet egymással. Online kérhető a parkolóhely akadálymentesített helyi alakítása, illetve az örökösök egy elhunyt hozzátartozó parkolóhelyének átvételét is kezdeményezhetik. A dokumentumokat közvetlenül a rendszerbe tölthetitek fel, ez érvényesített felhasználói fiókra van szükség. Tehát új funkciókkal bővült a portal.parkar.oradea.ro oldal, hogyha ez érintiteket, akkor használjátok ezeket az újdonságokat. A Plusz FM-en viszont nem állunk meg, nem parkolunk le, megyünk tovább a legjobb zenékkel, mindjárt jön Alex Warren és a Bloodline.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot!
3: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
4: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
5: Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken, minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Oradea több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az oradea.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
6: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 30-áig a 60 kapszulás gépi mosásra alkalmas Perzil mosószerára 49,99 bani, valamint a cson nélküli sertés szomb kilója mindössze 16,90 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Ez a Sláger Plusz, újra sebességbe kapcsoljuk magunkat, hozzuk a legjobb zenéket nektek. Itt lesz a Heavy-a és a Buzz in the Real, előtte pedig Alex Warren újdonsága, szól a Bloodline.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Hello, Nagyvárad! Ez itt a Plusz FM, és ez itt a mai Sláger Plusz. Karesznak kell egy kicsit segítenünk. Hello, hallgatlak!
1: Sziasztok! Jó estét, én Karesz vagyok.
0: Szia!
1: A szerelmemnek, Szilviának szeretnék jó hétvégét kívánni. Kicsit messze vagyunk most egymástól, de remélem hallgatja. Köszönöm szépen!
0: Hát én is bízom benne, hogy hallgatja. Akkor küldünk neki egy jó kis dalt a te nevedben. Teddy Sims és a Mr. Noy-tól. Ez a Plusz FM, és az itt a Sláger Plusz. Jó hétvégét mindenkinek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Hát, kedves Plusz FM-esek, az a helyzet, hogy én mára elfogytam. Köszi mindenkinek, akivel együtt töltöttük a délutánt. Hétfőn találkozunk legközelebb, addig is pihenjetek sokat, és addig is csak a Plusz FM. Nálunk ugye

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Mostantól névtelenül is jelenthető, ha egy cégnél manipulálják a nyilvántartásokat, eltitkolnak egy biztonsági problémát, vagy más törvénysértést követnek el. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. Műholdas riasztásokkal, videókamerákkal és háromdimenziós szkenneléssel erősítették meg a romániai erdők ellenőrzését. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Mostantól névtelenül is jelenthető, ha egy cégnél manipulálják a nyilvántartásokat, eltitkolnak egy biztonsági problémát, vagy más törvénysértést követnek el. Romániában ugyanis új országos bejelentő oldal indult, amely nem általános feljelentő felület, csak olyan visszaélések jelezhetőek rajta, amelyekről a bejelentő munkája vagy más szakmai tevékenysége során szerzett tudomást. A rendszer egy olyan egységes elektronikus felület, amelyen a bejelentés mellett az azt alátámasztó dokumentumok is elküldhetők. A bejelentő pedig biztonságos csatornán tarthatja a kapcsolatot az ügyet vizsgáló személlyel, válaszolhat a további kérdésekre, és a törvény által megengedett keretek között az ügy alakulását is követheti. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. A Storia ingatlan hirdetési platform elemzése szerint az új lakásokért átlagosan 2027 eurót kértek négyzetméterenként, ami 10%-os emelkedést jelent a tavalyi évhez képest. Nem csak az új építésű, hanem a régi tömbház lakások is megdrágultak. Utóbbiak átlagos kínálati ára 1888 euró volt négyzetméterenként, 8%-kal több, mint egy évvel korábban. Az új lakások árának 10%-os éves növekedése országos összehasonlításban is jelentős. A nagyváradi árak ugyanakkor továbbra is jóval elmaradnak Kolozsvár szintjétől. Ott az új és régi lakások együttes átlagára 3298 euró négyzetméterenként. Műholdas riasztásokkal, videókamerákkal és háromdimenziós szkenneléssel erősítették meg a romániai erdők ellenőrzését. A Declic civil közösség szerint az új rendszer létrejöttében fontos szerepet játszott az a több éves kampány, amelyben csaknem 50 ezer ember követelte az erdők elektronikus megfigyelésének bevezetését. A szervezet most azt szeretné elérni, hogy a rendszer által generált közérdekű információk a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé váljanak. Azonban önmagában a technológia kiépítése nem elegendő. A szervezet attól tart, hogy megfelelő nyilvánosság hiányában nem ellenőrizhető, miként reagálnak a hatóságok a rendszer által észlelt szabálytalanságokra. A civil közösség ezért azt szeretné, hogy a környezetvédők, újságírók és egyszerű állampolgárok is ellenőrizhessék az elektronikus rendszer jelzéseit.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz.

0: somebody else.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Banca Transilvánia bemutatja az Oradea Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Boszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Oradea Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradea szervezi. További részletek az oradeafestival.ro oldalon.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
2: Készülj egy igazi mozis hétvégére is, ezúttal ennél többre is. Élvezd a filmeket egy csodálatos borvidéken, minőségi borokat kóstolva. Szeptember 25-e és 27-e között a TIFF Oradea több mint 30 vetítést hoz el. Cannes-ban és Locarno-ban is díjazott filmeket, élőzenés különleges előadásokat, valamint személyes találkozásokat színészekkel és rendezőkkel. Jegyeket, bérleteket, illetve további információkat az oradea.tiff.ro oldalon és az Eventbook-on találsz. Gyere és élj át egy egészen különleges hétvégét, mintha te magad is benne lennél a moziban.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek, Nagyváradon.
3: Ez a

twice. Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nőtt a részmunkaidős állások iránti kereslet. Egyre többen vállalnak másodállást a megélhetésért. Teljesítménykorlátozás jöhet a kezdősofőröknek. 2 évig nem vezethetnek erősebb autókat. Minden harmadik 15 éves gyereknek gondot okoz az egyszerű szövegek megértése. Ezért az Európai Bizottság létrehozza az Európai Írástudási Koalíciót. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen megnőtt a részmunkaidős állásokra benyújtott jelentkezések száma, derül ki az eJobs online állásportál adataiból. A felületen közzétett adatok szerint éveleje óta 1,3 millió jelentkezést regisztráltak, amint egy 27 ezer elérhető részmunkaidős állásra. A toborzó platform képviselői szerint a megnövekedett érdeklődés egyértelműen azt mutatja, hogy a munkavállalók igyekeznek kiegészíteni jövedelmüket a nehezedő gazdasági körülmények között. A legtöbben nem a főállásukat akarják feladni, hanem jelentősebb karrierváltás nélkül próbálnak pluszbevételhez jutni. A teljes munkaidős állás mellett vállalt másodállás a többség számára átmeneti megoldást jelent egy-egy anyagilag nehezebb időszak áthidalására, vagy egy nagyobb vásárlás finanszírozására. A legkeresettebb szektorok között a kiskereskedelem, a turizmus, a szolgáltatások, a reklám és PR, az élelmiszeripar, a call centerek, valamint a pénzügyi és biztosítási szektor szerepel. Teljesítménykorlátozás vonatkozhat a kezdősofőrökre a jogosítvány megszerzését követő első 2 évben. A tervezet szerint a kezdősofőrök az első 2 évben nem vezethetnének olyan személygépkocsit, amelynek teljesítménytömeg aránya meghaladja a 75 kW tonnánként, ami hozzávetőleg 102 lóerőnek felel meg. Ez egy 1,3-1,5 tonna tömegű autónál 120-130 lóerős maximális teljesítményt jelentene. A korlátozás nem konkrét autótípusokra vonatkozna, hanem minden esetben a motor teljesítményét és az autó tömegét vennék figyelembe. Vagyis ugyanaz a modell egyik motorváltozatával beleférhet a határértékbe, egy erősebb változatával viszont már nem. Az Európai Bizottság létrehozza az Európai Írástudási Koalíciót. A kezdeményezésben iskolák, oktatási intézmények, könyvtárak, kulturális szervezetek, illetve tanárokat, szülőket és diákokat képviselő szervezetek vesznek részt. A program célja, hogy az olvasás és írás tanításával foglalkozó szakemberek megosszák egymással tapasztalataikat, és közösen keressenek hatékony módszereket a készségek fejlesztésére. Külön figyelmet fordítanak a kisgyerekek fejlesztésére, de a pedagógusok és más szakemberek képzésére is. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy az uniós fiatalok jelentős részének gondot okoz a szövegértés. A 2025-ös PISA felmérése szerint az EU-ban élő 15 évesek 31%-a nehezen ért meg egyszerű szövegeket.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 3,96 literes Persil Gel 58 lej 99 bani, a 269 ml-es Glade Spray Patron 13 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsuli út 10A alatt.
1: A Banca Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében. Látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon Asaf Avidan. Velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett. Lenyűgöző utcai előadások. Fénysó a Sebeskörösön. Drónsó és tűzijáték. Orelia Festival. Október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradea szervezi. További részletek az oradeafestival.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Úgy érzed padlón vagy? Úgy érzed padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl velem, menjünk együtt, gyere föl velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy olyan oldalt indított el a napokban a kormány, amely egyetlen központi platformon gyűjti össze és teszi közzé az állami vállalatok vezetőségére vonatkozó adatokat. Állami költségvetési támogatást igényelhetnek a 2027-es évre a Romániában elismert egyesületek, alapítványok és egyházak. Az igényléseket legkésőbb szeptember 30-áig kell benyújtani. Tovább szigorítják az Európai Unión kívülről érkező kísértékű csomagokra vonatkozó szabályokat. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Egy olyan oldalt indított el a napokban a kormány, amely egyetlen központi platformon gyűjti össze és teszi közzé az állami vállalatok vezetőségére vonatkozó adatokat. A portálon jelenleg 121 állami tulajdonú vállalat, valamint az azok élén álló döntéshozók adatai érhetőek el. A látogatók több mint 1350 nyilvános dokumentumhoz férhetnek hozzá, amelyek az igazgató tanácsok, a felügyelőbizottságok és az igazgatóságok tagjaira vonatkoznak. A feltöltött állományok között 650 önéletrajz és 600 megbízási szerződés található. Az összegzett adatokból kiderül, hogy több mint 100 vezető egyidejűleg legalább 2 tisztséget is betölt az állami szférában. A javadalmazásokat tekintve 370 vezető havi bevétele eléri a 25 ezer lejt. 115-en keresnek havonta 25 ezer és 50 ezer lej között. 36 tisztségviselő jövedelme 50 ezer és 100 ezer lej közé esik. Egy személy havi illetménye pedig meghaladja a 100 ezer lejt. Állami költségvetési támogatást igényelhetnek a 2027-es évre a Romániában elismert egyesületek, alapítványok és egyházak. Az igényléseket és a szükséges dokumentumokat legkésőbb szeptember 30-áig kell benyújtani. A jogosultsági feltételek szerint a támogatásra azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek szociális ellátási egységeket működtetnek és megfelelnek a jogszabályokban előírt feltételeknek. A támogatás összege a nyújtott szociális szolgáltatás típusától függ. Bentlakásos szociális szolgáltatások esetében az összeg ellátottanként legfeljebb havi 1000 lej lehet. A bentlakás nélküli szociális szolgáltatások, valamint az éjszakai menhelyek esetében az egy ellátottra jutó támogatás legfeljebb havi 600 lej. Tovább szigorítják az Európai Unión kívülről érkező kísértékű csomagokra vonatkozó szabályokat. A most hatályba lépett vámreform egyik legfontosabb eleme az, hogy külön kezelési díjat vetnek ki ezekre a küldeményekre, vagyis a Kínából rendelt olcsó termékeknél újabb pluszköltséggel kell számolni. A kezelési díj várhatóan novembertől jelenik meg, pontos összegről azonban egyelőre nincs döntés. Nem ez az első változás az idén. Július óta a kísértékű EU-n kívülről érkező csomagokra ideiglenesen 3 euró vámot kell fizetni. Ez a rendszer a tervek szerint 2028 nyaráig marad érvényben. Az új szabályok különösen azokat a webáruházakat érintik érzékenyen, amelyek egyenként közvetlenül Ázsiából adják fel a rendeléseiket. Ezek a kereskedők ugyanis egyre több esetben importőrnek számítanak majd, így nekik kell viselniük a különböző tarifákkal járó terhek egy részét.
0: Itt a Plusz FM hétvégi Mix műsora. Ez

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Mostantól névtelenül is jelenthető, ha egy cégnél manipulálják a nyilvántartásokat, eltitkolnak egy biztonsági problémát, vagy más törvénysértést követnek el. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. Műholdas riasztásokkal, videókamerákkal és háromdimenziós szkenneléssel erősítették meg a romániai erdők ellenőrzését. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Mostantól névtelenül is jelenthető, ha egy cégnél manipulálják a nyilvántartásokat, eltitkolnak egy biztonsági problémát, vagy más törvénysértést követnek el. Romániában ugyanis új országos bejelentő oldal indult, amely nem általános feljelentő felület, csak olyan visszaélések jelezhetőek rajta, amelyekről a bejelentő munkája vagy más szakmai tevékenysége során szerzett tudomást. A rendszer egy olyan egységes elektronikus felület, amelyen a bejelentés mellett az azt alátámasztó dokumentumok is elküldhetők. A bejelentő pedig biztonságos csatornán tarthatja a kapcsolatot az ügyet vizsgáló személlyel, válaszolhat a további kérdésekre, és a törvény által megengedett keretek között az ügy alakulását is követheti. Jelentősen megdrágultak a lakások Nagyváradon. Az új építésű ingatlanok átlagos kínálati ára már meghaladta a 2000 eurót négyzetméterenként. A Storia ingatlan hirdetési platform elemzése szerint az új lakásokért átlagosan 2027 eurót kértek négyzetméterenként, ami 10%-os emelkedést jelent a tavalyi évhez képest. Nem csak az új építésű, hanem a régi tömbház lakások is megdrágultak. Utóbbiak átlagos kínálati ára 1888 euró volt négyzetméterenként, 8%-kal több, mint egy évvel korábban. Az új lakások árának 10%-os éves növekedése országos összehasonlításban is jelentős. A nagyváradi árak ugyanakkor továbbra is jóval elmaradnak Kolozsvár szintjétől. Ott az új és régi lakások együttes átlagára 3298 euró négyzetméterenként. Műholdas riasztásokkal, videókamerákkal és háromdimenziós szkenneléssel erősítették meg a romániai erdők ellenőrzését. A Declic civil közösség szerint az új rendszer létrejöttében fontos szerepet játszott az a több éves kampány, amelyben csaknem 50 ezer ember követelte az erdők elektronikus megfigyelésének bevezetését. A szervezet most azt szeretné elérni, hogy a rendszer által generált közérdekű információk a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé váljanak. Azonban önmagában a technológia kiépítése nem elegendő. A szervezet attól tart, hogy megfelelő nyilvánosság hiányában nem ellenőrizhető, miként reagálnak a hatóságok a rendszer által észlelt szabálytalanságokra. A civil közösség ezért azt szeretné, hogy a környezetvédők, újságírók és egyszerű állampolgárok is ellenőrizhessék az elektronikus rendszer jelzéseit.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nőtt a részmunkaidős állások iránti kereslet. Egyre többen vállalnak másodállást a megélhetésért. Teljesítménykorlátozás jöhet a kezdősofőröknek. 2 évig nem vezethetnek erősebb autókat. Minden harmadik 15 éves gyereknek gondot okoz az egyszerű szövegek megértése. Ezért az Európai Bizottság létrehozza az Európai Írástudási Koalíciót. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen megnőtt a részmunkaidős állásokra benyújtott jelentkezések száma, derül ki az eJobs online állásportál adataiból. A felületen közzétett adatok szerint éveleje óta 1,3 millió jelentkezést regisztráltak, amint egy 27 ezer elérhető részmunkaidős állásra. A toborzó platform képviselői szerint a megnövekedett érdeklődés egyértelműen azt mutatja, hogy a munkavállalók igyekeznek kiegészíteni jövedelmüket a nehezedő gazdasági körülmények között. A legtöbben nem a főállásukat akarják feladni, hanem jelentősebb karrierváltás nélkül próbálnak pluszbevételhez jutni. A teljes munkaidős állás mellett vállalt másodállás a többség számára átmeneti megoldást jelent egy-egy anyagilag nehezebb időszak áthidalására, vagy egy nagyobb vásárlás finanszírozására. A legkeresettebb szektorok között a kiskereskedelem, a turizmus, a szolgáltatások, a reklám és PR, az élelmiszeripar, a call centerek, valamint a pénzügyi és biztosítási szektor szerepel. Teljesítménykorlátozás vonatkozhat a kezdősofőrökre a jogosítvány megszerzését követő első 2 évben. A tervezet szerint a kezdősofőrök az első 2 évben nem vezethetnének olyan személygépkocsit, amelynek teljesítménytömeg aránya meghaladja a 75 kW tonnánként, ami hozzávetőleg 102 lóerőnek felel meg. Ez egy 1,3-1,5 tonna tömegű autónál 120-130 lóerős maximális teljesítményt jelentene. A korlátozás nem konkrét autótípusokra vonatkozna, hanem minden esetben a motor teljesítményét és az autó tömegét vennék figyelembe. Vagyis ugyanaz a modell egyik motorváltozatával beleférhet a határértékbe, egy erősebb változatával viszont már nem. Az Európai Bizottság létrehozza az Európai Írástudási Koalíciót. A kezdeményezésben iskolák, oktatási intézmények, könyvtárak, kulturális szervezetek, illetve tanárokat, szülőket és diákokat képviselő szervezetek vesznek részt. A program célja, hogy az olvasás és írás tanításával foglalkozó szakemberek megosszák egymással tapasztalataikat, és közösen keressenek hatékony módszereket a készségek fejlesztésére. Külön figyelmet fordítanak a kisgyerekek fejlesztésére, de a pedagógusok és más szakemberek képzésére is. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy az uniós fiatalok jelentős részének gondot okoz a szövegértés. A 2025-ös PISA felmérése szerint az EU-ban élő 15 évesek 31%-a nehezen ért meg egyszerű szövegeket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy olyan oldalt indított el a napokban a kormány, amely egyetlen központi platformon gyűjti össze és teszi közzé az állami vállalatok vezetőségére vonatkozó adatokat. Állami költségvetési támogatást igényelhetnek a 2027-es évre a Romániában elismert egyesületek, alapítványok és egyházak. Az igényléseket legkésőbb szeptember 30-áig kell benyújtani. Tovább szigorítják az Európai Unión kívülről érkező kísértékű csomagokra vonatkozó szabályokat. Köszöntelek benneteket, Kesérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Egy olyan oldalt indított el a napokban a kormány, amely egyetlen központi platformon gyűjti össze és teszi közzé az állami vállalatok vezetőségére vonatkozó adatokat. A portálon jelenleg 121 állami tulajdonú vállalat, valamint az azok élén álló döntéshozók adatai érhetőek el. A látogatók több mint 1350 nyilvános dokumentumhoz férhetnek hozzá, amelyek az igazgató tanácsok, a felügyelőbizottságok és az igazgatóságok tagjaira vonatkoznak. A feltöltött állományok között 650 önéletrajz és 600 megbízási szerződés található. Az összegzett adatokból kiderül, hogy több mint 100 vezető egyidejűleg legalább 2 tisztséget is betölt az állami szférában. A javadalmazásokat tekintve 370 vezető havi bevétele eléri a 25 ezer lejt. 115-en keresnek havonta 25 ezer és 50 ezer lej között.